0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel már 2 óra után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nem állunk meg, nincs felesleges duma ebben az órában sem. A legnagyobb kedvencek között pedig egy friss kedvenc, még nincs egy hónapos, Cookie-tól, aki természetesen itt a rádió egyen mutatta be elsőként. Ez a Carnerrel közös Fire, amit már is indítok.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely ő pedig Sam Feld, akiről sokan nem tudják egyébként, hogy nem csak zenéket csinál, hanem sok üzletet is. Van többek között a saját kiadója, tehetséggondozó programja, és külön figyel a fiatal, feltörekvő DJ-kre, hogy próbálja egyengetni a pályájukat, anélkül, hogy ő nagyon sokat keresne rajta, de ezt tényleg segítségből teszi, ami egyébként nagyon ritka. És menő, ez meg az igazi mai sláger, Sam Feld Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta, Sia, Beautiful People után Ray jön, és hát igen, ő is dolgozott már David Guettával. Hát lassan mondhatjuk, hogy ki nem, mármint hogy a tehetségek közül. Hát Ray igen. Ez viszont a saját igazi mai slágere, picivel 3:43 után Ray, és a Where Is My Husband itt a rádió egyen.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is rengeteg újdonság. Alex Kenji, Meszkervik és Bibi Rexa is bemutat egy vadiúj kedvencet. Ő viszont Lói, aki az órát indítja. Az igazi mai sláger a Get Lucky, mindjárt hozom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert picivel 3 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A nyár még akkor is pörög tovább, hogyha most ez a hétvége picit esősebb, de azért az igazi fesztivál kedvencek és a nyári kedvencek nálunk szólnak. Most Alex Kedzsitől a Bumble-é, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mondtam már, de nagyon fontos, jövő héten Campus természetesen Rádió 1-en és Rádió Stage-el az összes DJ-nk ott lesz, és zenélni fog, hatalmasat bulizunk megint közösen. Ő pedig Kamrád, az igazi mai sláger a Be Mine a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexa, az almás származású énekesnő, aki egyébként Bleta Rexa az eredeti neve, ami albánul méhecskét jelent, és hát ugye ebből a Bibi elég logikus választás volt, mikor valami angolosabb hangzást akart magának. Most a Faithless-szel közös igazi mai slágere, a New Religion, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, igen, ma is lesz Balázsék Weekend nyugalom, addig pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek a kezdésben, a Hurst Love, a Purple Disco Machine jön mindjárt. A Wonderful Life 2025-ös verziója, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Itt a nyaralások időszaka, külföldi utazáskor azonban oda kell figyelni a speciális szabályokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a jövedéki termékekre, a kisállatokra és a készpénzre vonatkozó rendelkezéseket is. Ilyenkor figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra is. A részleteket pedig Némedi Varga Éva, a pénzügyőr, alezredes vám igazgatási referens mondja el.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek különböző szabályok, különböző korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, mint a veszélyeztetett vadon élő állat, növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok utaztatása, amik korlátozáshoz vagy más hatósági engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérniük orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik csak magukkal a tagállami utazásaikra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, úgynevezett CITES engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság jár és eljárást von maga után. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélyeknek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk. Az utazással kapcsolatos információkért mindenképpen keressék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapját, ahol az utasforgalmi szabályok egyértelműen megtalálhatók több nyelven.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Bulizunk egyet? Jöhet egy nagy kedvenc? Kétó, Turn the Lights Off, most ezt indítom. Aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közül pedig Joel Corea folytatás, aki korábban fellépett már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és van is vele egy exkluzív interjúnk, amit Kis Márti készített, a Rádió 1 YouTube-ján meg lehet nézni. Ez meg az igazi mai sláger, a Garantisszal a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: guys with you. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki azt gondolta, hogy már nem hozok újdonságot ebben az órában? Nyilván tévedett. Taylor Swift jön! A nagy kedvenc tőle az Opel Light, amit már is indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-en július 22 és 26 között. A színpadunkon ott lesz az összes Rádió 1 DJ, tehát óriásit bulizunk, majd ő pedig Reggae Boom Man már is. Az igazi mai sláger a Human, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Éjszakai kiképzés a bázison. Megyünk fel mentő mellényt a vízi sportokhoz, közösen a környezet tisztaságáért. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Repülőgépek szállték át a sötétséget. Éjszakai kiképzési repülést hajtottak végre a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandárnál. A bázison üzemeltetett valamennyi repülőgép típus részt vett a gyakorlaton, írja a honvédelem.hu. A kiképzés célja a pilóták felkészültségének fenntartása volt, emellett a sötétben végrehajtott feladatokat és a repülőgépek elfogását is gyakorolták. A szakemberek szerint az éjszakai repülések ugyanolyan fontosak, mint a nappaliak, ezért rendszeresen tartanak ilyen kiképzéseket a kecskeméti alakulatnál. Vegyünk fel mentő mellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
3: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
2: Közösen a Kápolnarét és az Arborétum környékének tisztaságáért. Fontos dologra hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Arborétum. Az utóbbi időben az egyházi parkoló környezetében rendszeresen nagy mennyiségű hulladék gyűlt össze. Az Arborétum arra kéri a kirándulókat, hogy a látogatás során keletkező szemetet vigyék magukkal, és azt otthon a megszokott módon szelektálják. Emlékeztetnek, a korábban az Arborétumban elhelyezett hulladékgyűjtőt megszüntették, a Városgazdaság által fenntartott szemetesre pedig figyelemfelhívó tábla is fedél került. Erre azért volt szükség, mert a visszaváltató palackokat és fémdobozokat gyakran kiszedik a tárolóból. A szétszóródó hulladékot pedig a szél a védett kápolnarét területére sodorja, írja a Keol. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
6: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon nagyon zavaróak lehetnek, hogy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérhet, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek és szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás. Július 19-e van, az Emiliák ünnepelnek ma névnapot. Mi is sok boldogságot kívánunk nekik. És na rá, hogy ebben az órában is jönnek a legnagyobb kedvencek most Szigalától. Ez a Riptide, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pedig Lady Gaga, aki a fél éves top listán az Egyesült Államokban abszolút tarol, a BTS-szel közösen már 87 millió dollár bevételnél jár idén. Oké. Lady Gaga, abrakadabra az igazi mai slágerek között, ezt indítom.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, ma is lesz eső nagy eséllyel, viszont 30 fok, holnap is lesz eső, már csak 24 fok, aztán a hét közepén 22-23, de hétvégére megint 26-30 fok, jövő héten. Pár perc múlva pedig Mencesári Jügel és a Sonic dal, az It Feels So Good, amit indítok.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Itt a nyaralások időszaka, külföldi utazáskor azonban oda kell figyelni a speciális szabályokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a jövedéki termékekre, a kisállatokra és a készpénzre vonatkozó rendelkezéseket is. Ilyenkor figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra is. A részleteket pedig Némedi Varga Éva, pénzügyőr alezredes, Vám igazgatási referens mondja el.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállami között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek különböző szabályok, különböző korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, mint a veszélyes tehát vadon élő állat, növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok utaztatása, amik korlátozáshoz vagy más hatósági engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérniük orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik csak magukkal a tagállami utazásaikra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, úgynevezett CITES engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság jár és eljárást von maga után. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélyeknek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk. Az utazással kapcsolatos információkért mindenképpen keressék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapját, ahol az utasforgalmi szabályok egyértelműen megtalálhatók több nyelven.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert én pedig szemfellett hozom már is, akinek feltett célja, hogy olyan dolgokat készítsen, amiket jól lehet dúdolni is, és hát ami azt illeti, ez sikerül. Kipróbáljuk? Szemfeld Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok itt a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megkezdődött az új Mercedes gyáregységek működése, fontos időszak a szőlős kertekben, javítják az 51-es főútat. Demeter Dia vagyok. Új részleget avattak a héten a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Erről a miniszterelnök beszélt a helyszínen. Magyar Péter tájékoztatása szerint az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. Közölte, a kecskeméti gyárban jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, a munkavállalók száma pedig 9-10 000-re nőjön. A megnyitón az is elhangzott, a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik. Ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Útburkolatjavítás kezdődött az 51-es főút Érsekcsanád és Baja közötti szakaszán. Az önkormányzat tájékoztatása szerint jövő péntekig dolgoznak a területen. A kátyús felületek kimarásával indul a munka, így az úton több centiméter mély kimart részek lesznek. Ezek betöltése csak hétfőn kezdődik. A kimart területeket piros-fehér sávos táblák jelzik, éjszaka sárga villogó lámpával. A szakaszon sebességkorlátozás és előzési tilalom lép életbe. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a korlátozásokat. Napközben jelzőrök irányítják a forgalmat akár 4-500 méteres szakaszon, félpályás, váltakozó irányú forgalommal. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jelöl mindenkinek is szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 6 perccel, nagyon korán van, a mesnézőknek és a bulizóknak is, viszont, hát pont ezért jó lesz ez a kis lendület, amit most Tiba Max hoz, ez a Kings and Queens, amit indítok a rádió egyen.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix a Fogyadásban, aki több VB meccsen is megjelent, és pont ezért izgalmas, hogy ezen a hétvégén ő egészen pontosan hol tölti majd a mai napot, mert hogy tegnap előtt fellépett a Tomorrowlanden, és ezen a hétvégén Spában, Belgiumban is van Forma 1-es futam, ami a másik nagy kedvence, meg hát ugye VB döntő is van, na meglátjuk, hogy hol lesz. Itt a Rádió 1-en viszont jön Martin Garrix a Butterflies-szal, ezt indítom már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: down really easily.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: 10 000-eket vonzott az avartárlat, moderne segítség a mindennapi betegellátásban, az utakon is felbukkanhatnak az őzek. Demeter Tia vagyok. Moderne segítség a mindennapi betegellátásban. Rekordösszegű adományt kapott tavaly decemberben a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórház 2-es számú belgyógyászati osztálya az alapítványán keresztül. Az egyik legnagyobb fagyasztott pékárú gyártó és forgalmazó vállalatnak köszönhetően. Az egészségügyi intézmény közölte, az adományból többek között 3 betegfigyelő monitort szereztek be, amelyek lehetővé teszik a betegek legfontosabb életfunkcióinak folyamatos és pontos megfigyelését. A kisméretű eszközök hozzájárulnak a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. 10 000-eket vonzott az avartárlat. A Kecskeméti Katona József Múzeum nagyszabású régészeti kiállítására csak nem 45 000-en voltak kíváncsiak. Az egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén című tárlat csak nem 600 napon át volt látható a Cifra palotában. A tárlat az avarok mindennapjait és temetkezési szokásait tárta a látogatók elé, akik különleges leletekkel és történetekkel is megismerkedhettek. A kiállítás alapját azok a nagyszabású feltárások adták, amelyek 2008 és 2025 között zajlottak a Duna-Tisza közén, derül ki a híres.hu beszámolójából. A tárlat idén elnyerte az év kiállítása 2025 fődíját a nagy költségvetésű kiállítások kategóriájában. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: egy! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
4: Rádió
5: egy! I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, jövő héten is lesz játék itt a Rádió egyen, a Strandfesztiválra lehet belépőket nyerni. Hát ezt korábban megígértük, a legmenőbb helyekre, a legjobb fesztiválokra a Rádió egy viszi el a hallgatóit, és amit ígértünk, be is tartjuk. Azt is ígértük, hogy hozzuk az igazi mai slágereket, na hát akkor tartsuk be ezt is, itt az újabb egy Csirán Ázizám, már

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexha, aki már 15 évesen díjnyertes dalszerző volt, ekkor nyerte meg a legjobb tini dalszerző kategóriát 700 induló közül. Hát azóta pedig gyűjtött még néhány díjat, meg írt néhány nagy kedvencet. Ez most az aktuális igazi mai sláger, a Fate lesz-e Bibi Rexha, a New Religion, amit már is indítok.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától ma is jönnek Balázsék, addig viszont én hozom a legnagyobb kedvenceket. A következő óra elején például Loi és a Get Lucky, amit indítok. Aki pedig üzenne, a telefon Viber és SMS számunk 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0639 441 509.
2: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Éjszakai kiképzés a bázison. Megyünk fel mentő mellényt a vízi sportokhoz, közösen a környezet tisztaságáért. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Repülőgépek szállték át a sötétséget. Éjszakai kiképzési repülést hajtottak végre a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandárnál. A bázison üzemeltetett valamennyi repülőgép típus részt vett a gyakorlaton, írja a honvédelem.hu. A kiképzés célja a pilóták felkészültségének fenntartása volt, emellett a sötétben végrehajtott feladatokat és a repülőgépek elfogását is gyakorolták. A szakemberek szerint az éjszakai repülések ugyanolyan fontosak, mint a nappaliak, ezért rendszeresen tartanak ilyen kiképzéseket a kecskeméti alakulatnál. Vegyünk fel mentő mellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
3: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
2: Közösen a Kápolnarét és az Arborétum környékének tisztaságáért. Fontos dologra hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Arborétum. Az utóbbi időben az egyházi parkoló környezetében rendszeresen nagy mennyiségű hulladék gyűlt össze. Az Arborétum arra kéri a kirándulókat, hogy a látogatás során keletkező szemetet vigyék magukkal, és azt otthon, a megszokott módon szelektálják. Emlékeztetnek, a korábban az Arborétumban elhelyezett hulladékgyűjtőt megszüntették, a Városgazdaság által fenntartott szemetesre pedig figyelemfelhívó tábla is fedél került. Erre azért volt szükség, mert a visszaváltató palackokat és fémdobozokat gyakran kiszedik a tárolóból. A szétszóródó hulladékot pedig a szél a védett kápolnarét területére sodorja, írja a Keol. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: az igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne feledjük, jövő héten Campus természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz és zenélni fog július 22 és 26 között. Viszont jövő héten már egy újabb játék itt a Rádió 1-en adásban, Strandfesztivál páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Az igazi mai slágerek pedig jönnek megállás nélkül, most Justin Bieber és The Kid Laroi és a Stay, amit indítok. Jó hétvégét!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 2 gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adtam magam velük. Anya, te is ismered, Bertha.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megkezdődött az új Mercedes gyáregységek működése, fontos időszak a szőlőskertekben, javítják az 51-es főútat. Demeter Dia vagyok. Új részleget avattak a héten a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Erről a miniszterelnök beszélt a helyszínen. Magyar Péter tájékoztatása szerint az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. Közölte, a kecskeméti gyárban jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, a munkavállalók száma pedig 9-10 000-re nőjön. A mennyitón az is elhangzott, a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik. Ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Útburkolatjavítás kezdődött az 51-es főút Érsekcsanád és Baja közötti szakaszán. Az önkormányzat tájékoztatása szerint jövő péntekig dolgoznak a területen. A kátyús felületek kimarásával indul a munka, így az úton több centiméter mély kimart részek lesznek. Ezek betöltése csak hétfőn kezdődik. A kimart területeket piros-fehér sávos táblák jelzik, éjszaka sárga villogó lámpával. A szakaszon sebességkorlátozás és előzési tilalom lép életbe. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a korlátozásokat. Napközben jelzőrök irányítják a forgalmat akár 4-500 méteres szakaszon, félpályás, váltakozó irányú forgalommal. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig BB döntő, hát szerintem azért ezt amúgy nem nagyon kell mondani senkinek, akár nézzük a BB-t, akár nem, ezt azért tudjuk. Spanyolország, Argentina, Argentina, Spanyolország, kinek hogy tetszik, ezzel a meccsel várnak mindenkit, és egy óriási halftime show-val, ahol a friss infók szerint Tom Cruise is megjelenik. Az egész egyébként picit hosszabbra is nyújtja majd a VB szünetet, de hát kell az idő Justin Biebernek, a BTS-nek, Shakirának és Madonnának, és hát ugye a friss infok szerint részben Tom Cruise-nak is. Na, az igazi mai slágerek viszont addig is jönnek megállás nélkül, még az este 9-es meccs elindul. Most Gorgon City, Hayden James és a Foolproof, amit indítok itt a Rádió 1-en.

perc, és jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, akik jövő héten, na, hogy itt lesznek a stúdióban, szóval holnap reggel 6-kor kezdenek, most viszont 8-tól jön a Balázsik Weekend. Az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swiftet választottam, szenzációs ez a dal, az Opel Light, amit indítok, este pedig VB döntő, jó szurkolás mindenkinek, addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amit te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
8: Kecskemét, Napsugár utca 2.
7: Veszelsz ki autóbontó.
9: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád. Legyen a munkahelyed a Fornetti.
10: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépés. Egy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
11: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt Military Shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
13: Alfa!

0: Smoky. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak.

0: Holnap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: 10 000-eket vonzott az avartárlat, modern segítség a mindennapi betegellátásban, az utakon is felbukkanhatnak az őzek. Demeter Dia vagyok. Modern segítség a mindennapi betegellátásban. Rekordösszegű adományt kapott tavaly decemberben a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház 2. számú belgyógyászati osztálya az alapítványán keresztül, az egyik legnagyobb fagyasztott pékáru gyártó és forgalmazó vállalatnak köszönhetően. Az egészségügyi intézmény közölte, az adományból többek között 3 betegfigyelő monitort szereztek be, amelyek lehetővé teszik a betegek legfontosabb életfunkcióinak folyamatos és pontos megfigyelését. A kisméretű eszközök hozzájárulnak a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. 10 000-eket vonzott az avartárlat. A Kecskeméti Katona József Múzeum nagyszabású régészeti kiállítására csak nem 45 000-en voltak kíváncsiak. Az egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén című tárlat csaknem 600 napon át volt látható a Cifra palotában. A tárlat az avarok mindennapjait és temetkezési szokásait tárta a látogatók elé, akik különleges leletekkel és történetekkel is megismerkedhettek. A kiállítás alapját azok a nagyszabású feltárások adták, amelyek 2008 és 2025 között zajlottak a Duna-Tisza közén, derül ki a híres.hu beszámolójából. A tárlat idén elnyerte az év kiállítása 2025 fődíját a nagy költségvetésű kiállítások kategóriájában. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek. Baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Igen. Amúgy én örülök, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
5: nem éred meg?
4: Igen, hát nem vitte se a tifusz, a kankó, a covid.
6: Nem adtak el az
5: üvei. A tifusz, kankó, igen.
4: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, éveken keresztül, ez semmi.
5: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen, tehát hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy, ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek, és én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Hmm. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel, nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na.
6: Hop-hop.
4: Nem, amúgy nem vagy
5: közelebb. Hát 50-nél, már 51-nél közelebb vagyok a 60-hoz, mint a 40-hez.
4: Nagyon sok minden fog történni.
5: Nagyon sok minden történik, de
6: milyen
5: hogy...
6: két év? Egy.
5: Egy, jövő, 50 vagyok.
4: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
6: 50 évesen is egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
5: De hogy csak mondd ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a
6: 40-hez. Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
4: De ez egy nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
5: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
4: Jó, most a pillanatban nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
5: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért hát ezt ne felejtsük el.
4: Lehetne, hogy felvenni nekik a telefont.
5: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
4: 62 éves. 62
5: éves, igen,
4: és 60... még boldog, mosolyog.
5: Hát szerelmes.
6: Fiatal csaja van.
4: Így van. Nektek itt vagyok én.
6: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
4: Így is van. De itt vagyok is, fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
5: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
4: Ne, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
5: Leülök egy papírra.
4: Igen. És akkor veszel le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
5: Amit még úgy, tehát nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzetelem, hanem hogy elmélyülök, és igen, nem belemegyek, hogy mi az, amit, igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
4: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélnél.
5: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az, egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
4: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
5: Na például. Igen.
6: 70 éves fotózás a Nőklapja címlapra.
5: Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózásra 52 évesen.
4: A 10 legjobb receptemet végre kiadok.
5: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
4: Van egy ponybetetés, ahogy Bali szereti.
6: Visszajön-e a zongorázás például?
5: Nem fog visszajön.
6: Azt nem, azt elengedted végleg.
5: Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
4: Hú, mekkora hazugság.
5: Nem, tényleg nem. Ez valami megváltozott.
4: Most
5: nincs.
4: Nem, egy hét múlva is kérdezik, hogy ez.
5: De még nincs már ilyen felelőtlen. Ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen. Nincs.
6: Honnan tudod, hogy nem jár?
5: Nincs. Ha valamit beleállok és kijelentem, akkor azt megcsinálom.
4: Hozzátok a szakszofonomat.
5: Nincs. Te csináltál ilyen összegzést 50-nél? Volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenézted, tükör, és azt mondtad, hogy
6: Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni, a gyerekekkel vagy. Én nekem az például nagyon, én ezt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez
4: már. Ez durva volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
6: Én 3 azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
5: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50. Az,
6: simá. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letoltam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
5: Na, elkezdem papírra írni akkor.
6: Jó.
5: Jó?
6: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
4: De van
6: mondom,
4: ilyen
5: gasztroenterológus. Alul fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
4: Én tudok egy dolgot, amire vágtál.
5: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pot. Igen, tessék,
4: mondj egyet. Én tudok egyet, amire vágytál, és még nem kaptad meg.
5: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikben. Jó, köszönöm szépen. Balázs titkos vágya, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
4: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdióba.
5: Ezt nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
4: Senki
5: nem szabad. Ez
4: ugyanaz senki nem vehet el.
5: Ezt nem hiszem el.
4: Mindenkinek fájnia kell.
5: Ezt nem hiszem el.
4: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
5: Ezt nem hiszem el.
6: Szerintem megvett egy gyárat.
5: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
4: Ez a gyári színe.
6: Sose volt ilyen szín.
5: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
6: Vagy fölvásárolta az összes működő modell
4: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
5: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyre nem tudom hova tenni, és erre egy hónapról megbüntetsz egy ilyen engem. te tényleg a sátán vagy.
6: Hát ilyen fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsi, mit csinálj?
5: Egy lila jáva motor.
6: Szereztem még egyet. Te oti színekbe van. Oti színek, mert ez oti szín.
5: Úristen, oti szín. Zseniális.
4: De miért most ezzel nem látod magad a Szigetmár színpadon karikázni?
5: Én Szigetmár színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És ő vele fogok menni.
6: De nagy a Balatonparton.
4: Menni. És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom nekem.
5: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
4: És lehet rá, hogy ülni is, tehát még plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
5: Hát sose ment a Feri, amikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
6: Igen, micsoda, de a 70-nel is mentünk lefelé.
5: Egyébként igen, lejtőn.
6: A lejtőn, oké.
5: Na. Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Lát, neked de, valami gyárad van?
4: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapest távol, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
5: Ez igaz. Nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. Az Feri vonulása kell, hogy legyen, de egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
4: Így van, vagy egy váltómotor. De amúgy szerintem elfeszed.
5: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
4: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
5: Ilyen lila.
4: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
5: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Goes to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Goes to Velence, kettő, hogy 4 óra.
4: De már közel van a Földvár.
5: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon szívesen, csak azt mondom, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyi akkor a teher.
5: Hogy vigyem le, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
6: Hát azt neked kell bekeverni.
5: Nekem?
6: Igen. Ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
5: És bekevered a
4: garázsatot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
5: De fogom szeretni, és csapatok át Földvára. Csoki az üveg Tigrisbe.
4: És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fogod a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglidről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
5: Igen, Ceglidnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
6: Visszatudod vásárolni.
5: Igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira. Ja. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T olaj?
6: Hát azzal kevered ugye a benzint.
5: Ja.
4: De az, igen? Hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 literet, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
5: Jó, azért ebben még van mit tanulnom, benzinkeverésben, megmondom őszintén, de amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
6: Kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
4: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga.
5: Hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat. 3 szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mondom, mi ez a 3 szó, amit ha te leírsz, vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek 3 szóból hogy rakod össze, hogy 3 szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
6: Pay sex, sure.
4: Nem. Átment az utalás.
5: Igen, használd a kártyám. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a 3 mondat, hogy jól van, drágám.
4: Befogod a pofát.
5: Befogod a pofát.
6: Jó, folytatást nem tudjuk.
5: Na, igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek
4: a... Jó? Na. Befogod
5: a pofát. Igen. Közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a 3 szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
4: Költöz vissza anyátok.
5: volt ez visszanyert, az valamit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
6: Ez egy jó mondat.
5: Jó mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
6: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
5: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat, ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen, tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
4: Mihez van kedved?
5: Ú, de jól esik ez.
6: Na?
4: Feri? Mihez van kedved?
6: Hát, ha én azt elárulom. Ja.
5: Jó mondat.
4: Jó mondat.
5: Szerintem szerint
4: jó?
5: Én ezt adom, ez egy tök
4: jó,
5: kedves
4: ez
5: mondat.
4: Nagyon, ez nekem tetszik, a főztél vagy hánytál?
5: Mit szeretnél lenni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
4: mondja
5: lenni.
4: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
6: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánunként miket varázsol az asztalra.
5: Hát nem vagyok egy nagy főző.
6: Ez igaz.
5: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Azt mondja,
6: egy hogy... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
4: Én nagyon, Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
6: Jó lesik.
4: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
6: Péter most nyert egyet.
4: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
5: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott, gondolom, valamit azért, hogy béke legyen.
4: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
5: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
4: Jó, itt egy másik, 20 év futamidő.
6: Az
5: igen, igen, igen.
6: Az
5: nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen, szép mondat.
6: Jó,
5: szép mondat.
6: Szerintem ez egy szép... kedves törődő.
5: Szerintem ez egy törődő mondat.
4: De hogyan mondod?
5: Összefogom a hajamat. Várj egy picit, összefogom a hajamat.
4: És olyan,
5: szerintem ez egy szép mondat.
4: Összefogom a hajamat!
5: Na így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
4: Mondom, hogy bármi működik. Ja, hát, mindenre jó.
5: Akkor
4: mindenre
5: inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
4: Mert is mondjam, hogy...
6: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
5: Az is jó. Tessék a távkapcsoló. Vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még,
4: az van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
5: Igen.
4: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
0: Jó,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Éjszakai kiképzés a bázison. Vegyünk fel mentő mellényt a vízi sportokhoz, közösen a környezet tisztaságáért. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Repülőgépek szállték át a sötétséget. Éjszakai kiképzési repülést hajtottak végre a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandárnál. A bázison üzemeltetett valamennyi repülőgép típus részt vett a gyakorlaton, írja a honvédelem.hu. A kiképzés célja a pilóták felkészültségének fenntartása volt, emellett a sötétben végrehajtott feladatokat és a repülőgépek elfogását is gyakorolták. A szakemberek szerint az éjszakai repülések ugyanolyan fontosak, mint a nappaliak, ezért rendszeresen tartanak ilyen kiképzéseket a Kecskeméti alakulatnál. Vegyünk fel mentő mellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
2: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Közösen a Kápolnarét és az Arborétum környékének tisztaságáért. Fontos dologra hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Arborétum. Az utóbbi időben az egyházi parkoló környezetében rendszeresen nagy mennyiségű hulladék gyűlt össze. Az Arborétum arra kéri a kirándulókat, hogy a látogatás során keletkező szemetet vigyék magukkal, és azt otthon, a megszokott módon szelektálják. Emlékeztetnek, a korábban az Arborétumban elhelyezett hulladékgyűjtőt megszüntették, a Városgazdaság által fenntartott szemetesre pedig figyelemfelhívó tábla is fedél került. Erre azért volt szükség, mert a visszaváltató palackokat és fémdobozokat gyakran kiszedik a tárolóból. A szétszóródó hulladékot pedig a szél a védett kápolnarét területére sodorja, írja a Keol. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: van olyan, akinek filére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni.
1: Tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad,
0: hogy
1: vagy úgy
0: megtudnál.
1: Nőtt föl, vagy úgy nem, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert máshogyha mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki magán...
0: mind a kettő.
1: Igen. De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, persze, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap égén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keresjük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kélyes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apróbb dologról. Csak hát legendás, hogy megsporolják.
0: Legendás volt ebből ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még, a csávó.
1: Az öreg fasz,
0: az
1: igen.
0: Öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt csofat
1: Volvo-val járt.
2: De azt mondják, imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy az a teljesen
1: más
2: az autókultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje van, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és ez nagyon hosszú idő volt, az a Volvo-val járt, átvett az apjától, aki
0: na jó,
2: az
0: de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
2: De a boldogság tehát, hogy... azt mondom, neki nem az.
0: Tehát, igen, hogy... csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
2: miért is
0: ez valami.
2: Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
0: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért jár mindig, vagy járt mindig.
2: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
0: Igen, hogy reggel
1: nagyon
0: csak
1: nagy szabadság.
0: 30 fekete pólómban egyet kiveszek este.
1: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azt írja egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban jó fizetéssel, jól kereső feleséggel azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, írd meg, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt, a gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit Eszter mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Tehát ezért ez full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
2: Ez egyik hallgató, hogy ha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
0: És megvehetné. Te
1: mindenit.
2: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel.
1: És nem.
2: A kantinba, hanem inkább elmegy, megveszi magának kiflit a kolbásszal.
1: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
0: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
1: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? Mondjuk 98. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
2: Az komoly.
1: Igen, ez, ez komoly. Valószínűleg villogott a homlokomon a izé. Loser. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
2: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
1: Na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
0: Az már igénytelenség.
1: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
2: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családodban, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
1: Igen, egy narratívát, igen.
2: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy nem? Nekünk minden jár? Nekünk minden, neked semmi.
1: Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozi gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a túró Rudi, de a 300 forint nem veszem meg.
2: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki négyet itt hagyott, és már hete nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
1: Igen. 1600 forint per kilós áron vettem májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
2: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
1: forrósban. Azt még egész jól vettem, igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyem van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
0: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz 7 napból 7-szer.
1: Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés, gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek. Szóval a költekezésen is nagyon tudok feszülni, de például, amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem. Minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni, gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve. Meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm 4-szer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is. Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyi ilyen ember van, gyerekek, egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csorok voltunk, ez mára már változott, már nem vagyok gyerek.
0: Igen.
1: A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
2: Hú, 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
1: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
0: Jó.
1: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
2: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
1: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség? Igen. Akkor megvehetem magadnak.
2: A vágy nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos, nem?
1: Igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen.
2: Amúgy lehetne egy ilyen műsor. Ez itt a vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsra. Katalin, Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csió csipsz. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
1: Döntened kell. Döntsd el most.
0: Vágy vagy szükség?
1: Igen. Hitvány szarok. Hitvány szarok.
2: Ez óriási, ezt nem csinál meg a vágy vagy szükség?
1: Vágy vagy szükség. Ez itt a vágy vagy szükség. Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
2: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
1: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
0: Az igen.
1: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye jó kérdés, jó kérdés.
2: Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
1: Jaj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az nagyon meleg. Az nagyon meleg.
2: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
1: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
0: Melyiket, a vágy vagy szükséget?
2: Nem, a vágy vagy szükséget, azt amúgy meg fogjuk csinálni. De hogy a TLC-n van ez az extrém fukarság, vagy nem tudom mi az, és akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg mindent újrahasznosítanak, és figyelj, azért vannak ennek ilyen patológia szintjei, tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így tehát megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteken, tehát a felfoghat.
1: Az kemény, na de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
2: És egy nagyon
1: meg
2: durva...
1: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
2: És nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
1: Igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös udit. És kettesével fogom megenni.
0: Ez az.
2: De várjál, egyre szádba teszel. Egyre szádba raksz, hol rakod a másikat, ha kettesével veszed.
1: Igen, de ez, azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, mert legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy öreflexív volna. Tehát nem úgy spúr, hogy még se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemeri írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
2: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelén ránk szólnak, hogy vagy sajta, vagy felvágotta együk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
0: Bizony.
1: Klasszik német ez, hozzáállás. Igen. Ahányan vagytok, annyi szelet hús, ha 4-en jöttök. 4-et sütünk.
0: 4-et kész, nincs abszolút. Még egy.
1: Ott, igen, klasszik német. Igen. És aztán beül a 100 milliós LQS-be.
0: Ugye?
1: De abból van biztos. Szeretem őket. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regali.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
6: Kecskemét, Napsugár utca 2.
5: Veszelsz ki autóbontó.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per tankolj nálunk.
8: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29, csapj le rá 0639-441-509.
9: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resort. Animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
10: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz.
11: Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon.
10: Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: kikapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1, Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Megkezdődött az új Mercedes gyáregységek működése, fontos időszak a szőlőskertekben, javítják az 51-es főútat, Demeter Dia vagyok. Új részleget avattak a héten a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Erről a miniszterelnök beszélt a helyszínen. Magyar Péter tájékoztatása szerint az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. Közölte, a kecskeméti gyárban jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, a munkavállalók száma pedig 9-10 000-re nőjön. A mennyitón az is elhangzott, a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
4: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik. Ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Ez ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
3: Útburkolatjavítás kezdődött az 51-es főút Érsekcsanád és Baja közötti szakaszán. Az önkormányzat tájékoztatása szerint jövő péntekig dolgoznak a területen. A kátyús felületek kimarásával indul a munka, így az úton több centiméter mély kimart részek lesznek. Ezek betöltése csak hétfőn kezdődik. A kimart területeket piros-fehér sávos táblák jelzik, éjszaka sárga villogó lámpával. A szakaszon sebességkorlátozás és előzési tilalom lép életbe. A közlekedőket arra kérik, tartsák be a korlátozásokat. Napközben jelzőrök irányítják a forgalmat akár 4-500 méteres szakaszon, félpályás, váltakozó irányú forgalommal. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől, élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk, holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Berobbant egy ablak a Ryanair gépen, és beszippantotta az utast, a nyomásváltozás. Videót mi nem láttunk, ellentétes hírek vannak. Valamelyik portál azt mondja, hogy csak a feje lógott ki, valamelyik portál azt mondja, hogy a félteste már kint volt az ablakon. Ez egy Görögországból Németországba tartó menetrend szerint utasszállító gép volt.
6: Tesszaloniki,
5: igen. 61 éves utas volt, aki hát megnyerte magának ezt a gépet. És Thessalonikből ugye Németországba tartott. Megsérült a hajtómű, abból kiesett egy darab, és az a darab, az betörte az ablakot. Hát az van, hogy ugye a dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast.
6: Állítólag már fél órája repültek.
5: Hát de várjál, fél órája repülnek. Na most fejtsük meg ezt, nagyon értük. Akkor fönn vannak utazási magasságon.
6: Még nem
5: 10-11 ezer, fél óra után, hát fél óra után már fölérsz azért egy 6-8-9. Igen, fél óra alatt eléred az utazásit. Az 10 ezer méter. Legyen 9. Ott már azért a mínusz 30-40 van.
6: Ott már kell a sisakka.
5: De milyen lélek jelenlét, azt gondold el, hogy üldögélsz. Betörik az ablak, és nagypapát elkezdik irántani a dekompresszió. Hát és azért húzzák vissza többet. Nem hiszem.
6: És ráadásul azért nem lett belőle nagy a tragédia, mert egy ugye nem voltak magasabban, kettő pedig, hogy be volt kötve a pasi.
5: Be volt kötve, igen. A teste beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. Hát azért, na... A minimum egy csomag sorsbogyoró. De tényleg.
7: Milyen sebességgel megy a gép?
5: Ha eléri az utazásit, az akkor olyan 900-850-900 típustól függ, 950 km per óra nagyjából.
6: Az már engedi a pofazacskó ide.
5: Az szerintem azért az borzol.
6: Már belekap.
5: Van hozzá egy mínusz 30-40.
7: Na, az eszted össze. És stressz, hogy hát mégiscsak egy repülőgép oldalából lógsz ki.
5: És rángatnak vissza az ablakból, húznak vissza, hogy valahogy közben kiesnek az oxigénmaszkok, sikítozik mindenki, kiabál.
6: Nekem az a problémám ezzel, ugye, hogy nincsen felvétel erről az egészről, pedig hát egy iskolai lövöldözésnél is vannak emberek, akik ilyen pillanatban előkapják a telefonjukat.
5: Egyébként igen. Mi van az utasokkal? Az, hogy utána fölvetik a betört ablakot, hát meg a logó oxigénmaszkokat, hagyjad már.
6: Ki nem.
5: De hol van a csávó, ahogy beszorul a micimackó, húzzák vissza. Hát, segíteni nyúlsz, vagy a telefonodért nyúlsz? Mit csinálsz?
6: Az egyértelmű, hogy a telefon,
7: nem? Igen, valószínűleg
8: egyértelmű telefon.
7: De tök érdekes, amit Juli mond, mert a lövöldözésnél is az életedért aggódsz, és mégis minden egyes lövöldözésről van videós felvétel, kivéve erről, pedig ha mondjuk két sorral hátrébb ülsz, akkor segíteni nem tudsz.
5: Na, akkor biztos, hogy
8: felveszem.
5: Biztos, hogy az jut eszembe, hogy úristen, ezt holnap el akarom mesélni.
6: Igen.
5: És felveszem az embert, ahogy lóg ki 10 000 méteren az ablakból, és hárman húzzák vissza. Teljesen szürreális lehet szerintem, hogy amit katasztrófa filmen látsz, és ami így a legrosszabb rémán, az csak ott abban a pillanatban megtörténik Ryanair gépen. És azt látod, hogy lyuk van a repülő oldalán, nagyon magasan vagytok, leesnek az oxigénmaszkok, és egy csávót húznak vissza az ablakból. De milyen hangja lehet annak?
6: Én azt nem értem, hogy mondjuk én ilyen repülőgépes katasztrófa filmeken szocializáltam 30 évvel ezelőtt, hogyha egy ilyen megtörtént, vagy legalábbis a filmekben mindig az volt, hogyha valami kitörik, az onnantól kezdve, mint egy ilyen konzervnyitó, hogy feltépi a repülőgépnek a tetejét. Tehát ha ott valahol belekap a szél, akkor
5: az egész oldalán
6: meghámozza a repülőgépet.
5: Igen, leszedi az oldalát. Hát akkor ezek
6: ilyen
5: szerint nem.
6: Jól megvannak csinálva ezek a Ryanair.
5: Hogy veszel levegőt?
7: Sehogy. Utazó magasságon 15-20 másodperc, amíg eszméletvesztésed van. Mert ugye a belső légnyomás, azt ugye mesterségesen fölpumpálják,
5: igen,
7: hogy körülbelül ugyanaz legyen, mint a Földön. Ha az kimegy, már pedig itt kimegy, ha utazó magasságon van, akkor pont most olvasom, hogy ez körülbelül 30 másodperc, és ugye nem kapsz levegőt, elájulsz.
5: Már kint lógva az ablakon, igen, 30, amíg én kint vagyok?
7: Bent is, hogyha utazó magasság...
5: Azért az oxigénmaszk.
7: Azért az oxigénmaszk.
5: Igen, a nyomás különbség miatt kiszívódik ugye a levegő. És fönn nincs 10 000 levegő.
7: Most a csávó...
5: De a csávó az ablakba hogy vesz levegőt?
7: Hány ezren volt ez a gép, gyerekek?
6: Én úgy hallottam, de most ez lehet, hogy hülyeség, 6 000 méter környékén volt. Aha. Hát az se sokkal jobb.
5: 6 000 méteren.
6: Ott már azért befagy a könyvcsatornád, vagy kicsit kinézel az ablakon.
5: Várj, itt van egy más oldalt, ezt a videót, Zsül, Viki betett valamit, hogy itt van egy videó a Facebookról, ezt tedd már át, létszi, és nézzük már meg, mert itt az van, hogy itt az a videó, ahol kim van a csávó az ablakban.
6: De ezen az ablakrésen...
5: Hát azért azt nézzük már meg, vagy legalábbis a kitört ablakot húzzák vissza.
6: De ez egy ilyen ablakrés elég pici, hát ezen hogy fér ki valaki félig?
7: Hát
6: a fejed az kifér. De, és hát akkor a vállal beszorulsz?
5: Beszorul, hát mint mondom, mint micimackó a fülesnek, vagy a bagolynak az
6: akkor
5: óduljába.
6: Akkor a felső teste az nem, akkor az nem került ki.
5: Hát de nézd meg a hajtóművet is, hát darabok jönnek ki belőle. Hát nézd meg, a lapátból is hiányzik, tele van lyukakkal a hajtómű. A burkolat leesett. Azért egy karbantartás, egy nagyobb szerviz azért ráfér a gép. Ott a kitört ablak. És nézd meg a hajtóműnek az elejét. Ki van szakadva belőle egy darab?
6: Ez olyan, mint egy ilyen lövedék ilyenkor, hogyha abból valami kiszakad.
5: Ez kiszakadt? Az betörte az ablakot?
6: Igen.
5: Az öreg meg azt mondta, hogy akkor körbenézek ki.
7: Nézzek, hogy milyen az idő.
6: Igen, látom a házam.
5: Látom, látom. Egy éves Ryanair bérlet, egy csomag sósmogyoró. Mi van ilyenkor?
7: Előre ültetnek
6: nagyobb
7: lábtérre.
6: Nagyobb lábtér, igen.
5: Ajánl föl a Ryanair.
6: Priority-t.
5: Egész életében, amíg ön velünk utazik, priority mindenhol elsőnek beszállhat.
6: Vajon ez van akkora sok, hogy soha az életbe többet nem ülsz repülőgépre?
5: Szerintem ez emberfüggő. Tehát ezen van, aki soha többet nem lép túl, és nem megy többet, és van, aki azt mondja, igen, megtörtént, túléltem, élek.
6: Vagy ha egyszer megtörtént, már biztos, hogy nem történik meg még igen, egyszer.
5: Sok terápia. Na, mindjárt megkérdezünk még egy-két fontos adatot, hát ha Gyuriának utána olvasod. Itt van a videó, tedd be a másikat is, mert van egy másik is. Úgyhogy miközben még itt megnézzük a videókat.
6: Pető Gyuri.
5: De megkérdezzük közben Pető Gyurit, igen. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
9: Jó reggel, sziasztok.
5: Hello. Na, azért sokfajta repülőgép incidensről beszélgettünk már veled, de azért ez viszonylag ritka, hogy kitörik az ablak, és kint lóg egy ember. Te láttad az embert lógni? Találtál olyan videót?
9: Nem, én nem láttam.
5: Nem láttad. Aha.
9: Mi de már... azt feltételezem, hogyha hogyha normál méretű ember, akkor ki nem fér azon az ablakon, tehát már eleve ez egy biztonsági, hogy mondjam, védelem, hogy pici azért az az ablak.
5: Aha, és az egyébként úgy van körülötte kialakítva maga a szerkezet, hogy az ablak be is törik, ne szakítsa le az egész részt, hanem az ott akkor ezek szerint bírja.
9: Hát ugye az ablak az több részből áll, tehát ez nem egy darab ablak van, ott van, azt hiszem három részből áll maga az ablak, van egy ilyen külső rész, egy középső, meg egy belső ilyen plastik rész, úgyhogy, de hát láthatólag ez is mind el tud törni. Ugye itt arról van szó, és az a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek, és elkezdenek röpködni a hajtóműn belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész eltalálta az ablakot. Most ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt, ennél sokkal súlyosabb is.
6: Hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát, kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát az utasok?
9: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél úton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogyha ez utazó magasságon történt volna, az sokkal durvább lett volna. Itt összesen annyi történetet, hogy puharhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt az, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utast, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életbe maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utas. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
6: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
9: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszt. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigén maszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
5: Na például ott most egy gyerek ül, akkor az a gyerek is nincs bekötve, csak üldögél, nem tudom, játszik a telefonjával, akkor az a gyerek az most kirepülhetett volna az ablakon?
9: Én nyilván marra nehéz ezt így szitávolról megítélni. Én azt gondolom, hogy nem, mert mondom, tehát, hogy ez a magasságon nem alakul ki olyan nyomáskülönbség, ami mondjuk egy embert kiszippantana. Nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván, ha ez utazó magasságon van, és egy pici gyerek van ott, és nincs bekötve, az egy egész más történet lehet, de effektív a 737-esnek az ablaknyílása, az... Nem tudom, tehát én, aki 85 kiló vagyok, szerintem ha fele méret lennék, akkor se férnék azon ki, és azért a legtöbb ember normál méretű nem férne azon ki.
7: Pilótaként változik-e valami a repüléssel kapcsolatosan, tehát változik-e a repülő vezethetősége, amikor történik egy ilyen incidens, másképp kell leszállni, mik a biztonsági előírások?
9: Hát ugye itt az incidens alapvetően a hajtóműnek a súlyos meghibásodása volt. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a két hajtóműből egy leáll. Ugye itt le is állt a hajtómű, tehát már eleve itt a gond, hogy ezt kell menedzselni a pilótáknak, plusz utána még az, hogy jön be sikoltozva, gondolom a légiutas kísérő, vagy esetleg nyugodtabban, és azt mondja, hogy kitört egy ablak. Tehát valószínűleg a pilóta fülkébe pillanatok alatt olyan elképesztő stressz helyzet alakul ki, plusz kijönnek az oxigénmaszkok, tehát ez egy olyan szituáció, ahol egyszerre párhuzamosan kell lemenedzselni több viszonylag egyébként egymástól függetlenül is súlyos ügyeket, és utána még az is van, hogy vissza kell térni a kiindulási repülőtérre, mert máshol nyilván nem tud menni, mert viszonylag közel a felszállás után ez pár perccel történt, azt hiszem Thessalonikiból szálltak fel, tehát akkor azonnal még vissza is kell menni. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy ez a két pilóta az mondjuk azt, hogy rendesen le van terhelve ahhoz, hogy ezt menedzseljék ezt a dolgot jól.
5: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
9: Persze, mi ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
5: Ott most ebben nem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
6: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
9: Hát ugye itt több oka is lehet, adott esetben lehet, hogy mondjuk belerepült egy madár, de simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják, van, amikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, hogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni, ez órához van kötve, repült órához, vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben, de nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon így kicsit így átnézve azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg. De hát ha megtörténik, akkor ez sokkal katasztrofálisabb is lehet. Ez itt azt gondolom, hogy sokkal inkább látványosabb volt, mert nyilván az utasoknak iszonyatosan para, de hogy ez viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült, vagy szerencsésen sikerült.
6: Ilyenkor dolguk betapasztani őket, mondjuk egy utastájékoztatóval, vagy valamivel, tehát kár elhárítani,
7: kell
6: valamit csinálni.
9: Hát nem, erre nem hiszem, hogy van bármifajta eljárásrend, hogy nem tudom, a nem létező Ryanair-es menüt odaragasszák az ablakra, de hát itt szerintem itt gyakorlatilag percekről volt szó, tehát én azt gondolom, hogy miután ez az egész dolog megtörtént, én azt hiszem, hogy ez szerintem pár percen belül már lent voltak a földön. Ilyenkor nincs nagyon idő szórakozni, pontosan azért, mert annyira nehéz a pilóta fülkébe átlátni, hogy pontosan mi történik, mi a helyzet. Ilyenkor a legeslegbiztonságosabb dolog, hogy biztonságban letenni a repülőgépet, és ezzel végül is megoldani a problémát.
5: Milyen géptípus volt, azt tudjuk, hogy Airbus?
9: Ez egy 737-800-as volt.
5: 737-es, akkor az Boeing volt, nem?
9: Igen, ez egy Boeing volt.
5: De velük azért van baj mostanában, nem kevés.
7: Ó, ezt ne írd már oda, hogy betört az ablak, hát ez nem a Boeing hibája.
5: Hát a hajtómű.
7: Hát valami hát belerepült egy madár.
9: Az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy a Boeingra nem igazán lehet ráfogni, mert ugye azért azt látni kell, hogy bár Boeingnak hívják a repülőgépet, de a repülőgépen lévő összes alkatrész, majdnem, hogy az összes alkatrész, azt nem a Boeing gyártja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Boeing ő megtervez egy repülőgépet, és utána az alkatrészeket, nem tudom, több száz beszállító legyártja, megtervezi, legyártja, és leszállítja a Boeingnek. Tehát a Boeing tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk úgy, egy összeszerelő üzem tulajdonképpen, a hajtóművet sem a Boeing gyártja, tehát alig tudok olyan alkatrészt mondani egy repülőn, amit maga a repülőgép gyártó gyárt. Mondjuk ez viccesen hangzik, mert ugye úgy mondjuk, hogy repülőgép gyártó, de valójában az alkatrészek, azokat más beszállítók gyártják, a hajtómű pláne nem Boeing gyártmány, tehát ők szerelik rá. Úgyhogy én értelemben itt a hajtómű gyártónál lesz a vizsgálatnak a nagyobb része, meg a karbantartásnál.
5: Igen, a földi személyzet, a karbantartás, igen. Hogy mi történhetett pontosan? Ilyenkor egyébként az utast valahogy kárpotolják? Nyilván nem tudjuk a Ryanair szabályzatát, de azért ez egy jó kérdés, hogy
9: hát ez egy
5: hogyan
9: jó kérdés,
5: próbálnak ilyenkor a kedveskedni.
9: Haláláig repülhet a Ryanair-re, nem tudom. Hát nyilván, hogy figyelj, ha a légitársaság jó arc, és megérzi ebben a marketing erejét, akkor biztos valamit felajánl, de azt hiszem, hogy erre nincsen eljárásrend, hogyha kiszakad az ablak melletted, akkor mi jár neked? Tehát én nem hiszem, hogy ilyen létezik.
5: Akkor nem hülyeség bekötni magunkat, azon gondolkodom. Ugye, mert sokan azt mondják, hogy minek, hát a lezónunk úgyse nagyon véd meg, de hogy azért nem biztos, hogy hülyeség bekötni magad.
6: De hát most egyébként ezzel is egy fórumon írják, hogy egyre több lesz az ilyen turbulencia fent a levegőben a klímaváltozás miatt.
5: Igen, gondolkoztam én is rajta. Én elérik az utazónsebességet, én kikapcsolom magam, és nem szoktam bekötni.
6: Tényleg?
5: Én kikapcsolom magam mindig.
9: Én csak azt tudom mondani, hogy én repülök 30 éve, és minden nyáron, ugye nyilván a nyár az ivatarosabb időszak, azt érzékelem, hogy minden nyáron, de fokozatosan lehet tapasztalni, hogy egyre durvább zivatarok vannak, egyre durvább turbulencia van, tehát aki azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy globális felmelegedés is változik az éghajlat, az teljesen hülye, mert hogy teljesen lehet látni, hogy ez változik, és tényleg szerintem az, hogy az ember be van kötve állandóan, az az alap, amit tehet egy repülőgépen, mert én pilótaként is bele tudok szaladni olyan turbulenciába, amit abszolút nem látok előre.
6: A gin tonicodat bekötve is.
5: Ugyanúgy kihozzák, persze. Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, szép nyarat, meg jó repülést. Köszönjük szépen, ciao, ciao, hello, hello, hello, hello.
8: És akkor egy rövid szünet, Anna jó.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: 10 000-eket vonzott az avartárlat, modern segítség a mindennapi betegellátásban, az utakon is felbukkanhatnak az őzek. Demeter Tia vagyok. Modern segítség a mindennapi betegellátásban. Rekordösszegű adományt kapott tavaly decemberben a Bács-Kiskunvár megyei Oktató Kórház 2-es számú belgyógyászati osztálya az alapítványán keresztül, az egyik legnagyobb fagyasztott pékáru gyártó és forgalmazó vállalatnak köszönhetően. Az egészségügyi intézmény közölte, az adományból többek között 3 betegfigyelő monitort szereztek be, amelyek lehetővé teszik a betegek legfontosabb életfunkcióinak folyamatos és pontos megfigyelését. A kisméretű eszközök hozzájárulnak a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. 10 000-eket vonzott az avartárlat. A Kecskeméti Katona József Múzeum nagyszabású régészeti kiállítására csak nem 45 000-en voltak kíváncsiak. Az egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén című tárlat csak nem 600 napon át volt látható a Cifra palotában. A tárlat az avarok mindennapjait és temetkezési szokásait tárta a látogatók elé, akik különleges leletekkel és történetekkel is megismerkedhettek. A kiállítás alapját azok a nagyszabású feltárások adták, amelyek 2008 és 2025 között zajlottak a Duna-Tisza közén, derül ki a híres.hu beszámolójából. A tárlat idén elnyerte az év kiállítása 2025 fődíját a nagy költségvetésű kiállítások kategóriájában. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mindjárt nyúlom ezeket a nagy világ vállára vett állatokat, akik tényleg a világ nézte őket, és akkor hú, de megjósolják, hogy mi lesz a világbajnokság. Vagy az van, hogy most már AI átvette ezt is, és AI-okkal jósolnak, ahelyett, hogy jó kis állatokkal jósolnának? Ugye volt régen láma, elefánt, polip volt, világhíres volt, hogy miért nem hallunk a 2026-os VB-ről valami cuki állatot, ami mindig oda úszik, oda megy, azt
1: vár. Hát a zebrákat kérdezzük meg erről.
0: Hát azok megfagytak.
2: Igen,
0: azok károm, abból megfagyott 60 pusztán. Tehát, hogy mi történik ezekkel?
2: Mert... Ugye nekünk volt a kis hörcsögünk.
0: Volt a kis hörcsögünk, ő is megmurdált. Mert ugye az van, hogy itt a végjátékhoz érkezve azt olvasom, hogy 9 vezető mesterséges intelligencia modellel is megjósoltatták a végső győztest. De jobban szerettem, amikor volt ennek valamiféle ilyen emberi és állati vonatkozása, hogy egy állat jósolt nekünk. Emlékeztek? És akkor tényleg mindenki figyelte, hogy mit mond a polip. És eldönthetett fogadásokat, meg dollármilliókat. Mert most megjósoltatták a mesterséges intelligenciával, a Grokkal, a DeepSeek-kel, a ChatGPT-vel, a Copilot-tal, a Meta-val, tehát hogy mindenkinek az AI-jával megjósoltatták, egyébként érdekes eredmények jöttek ki, de nincs már ilyen, hogy egy állat jósol.
1: Jó, akkor milyen állatra lenne szükségünk ezek után?
0: Valami kedvesre, valami aranyosra. Vagy bombatra, egy majomra, egy elefántra, tök mindegy. Egy tengeri vidra.
1: Jó,
0: mindegy.
1: Akkor hívjuk fel a gajdost,
0: igen?
2: Hogy és
1: mondjuk meg, neki, hogy akkor most már ezt neki kell szereznie.
0: Szegény, hát most azért van elég.
2: Hogy örülne.
1: Tegye bele a vizet a Velencei tóba, azt adjon valami vidrát.
0: Igen.
2: Vidránk én... van, tegnap is láttam.
1: És mit csinálnak?
2: Hát szerintem költözik, hiszen most nincs
1: nyesként
2: víz.
1: Életét.
0: Igen. Egyébként az AI-ok azért, hogy mennyire nem jól működnek, 8 mesterséges intelligencia, azt még nem tudjuk. Tehát 6 a franciákat hozta ki bajnoknak, és azt hiszem talán 4 nagyon híres mesterséges intelligencia pedig az argentinok végső sikerére szavazott. Tehát a franciák akkor már kiestek, tehát a Grok, meg a DeepSeek, meg a Lachet, meg a mi az a Gemini, ezek már mind elvéreztek. Tehát ezek már egész egyszerűen nem tudják, de még a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Meta, az még egyébként az argentinokra tippel. Tehát ott még meg vagyunk. Jó, de azért mi megtesszük a tétjeinket, vagy valami lesz, mi csinálunk valamit.
1: Ti fogtok most fogadni, és én mondom
0: most,
1: meg a tétet.
0: Most mi vagyunk a Ferivel?
1: Igen.
0: Én annyit kérek, hogy én az argentinokat a Noel miatt hagyj vigyem el.
1: De mi ez? Nincs
0: de te
1: ilyen.
0: Jelölöd ki
1: nincs
0: az
1: ilyen. Nincs
0: ja,
1: ilyen.
0: Ez a szabályvállalom. De én titkom bárkit kapok, én az argentinoknak fogok drukkolni.
1: Jó, úgy fogjuk eldönteni, hogy ki lesz a tippe.
2: Aha.
1: Jó, hogy feldobunk egy érmét.
2: Van
1: jó.
2: Nekem egész sok érmém
1: na,
2: van.
1: Na, egy 200-est. Van egy 200-es?
2: Van néhány.
1: Na, egy-egyet, és dobjuk akkor fel.
0: Eszer kapott, vagy Feri kapott 80.000 forintot 200-as rollniban.
1: Egy rollni, 200-as, az 8.000 forint, csak mondom nektek.
2: 8.000?
1: Ha, te 8.000 forintos rollni, amit megérítettél.
0: Tehát hogy lehet megadni egy tartozást, nem 200-as?
2: Igaz,
0: tehát, hogy ez
2: igazi,
0: igazi úr vagy. Hogy
2: sajnos nincs apró.
1: Nézd csak itt egy 200-as, mert csak azért stílusosan...
0: Nézd, én már csak az edző miatt is az argentinoknak drukkolok, de hiszem, amit vinnem kell, írás.
2: Várjál, előbb ugye megmondod, hogy melyik csapat melyik oldal, nem?
1: Jó, akkor az írás lesz az argentinok, a fej igen. Pedig a...
2: Spanyol.
0: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fogadás, hogy semmiben nem döntünk.
2: Semmiben.
0: Se az összegben, se a választott csapatban se dönthetünk. Nem szólhatunk bele semmibe.
1: Az igazság órája. De megpróbálom feldobni úgy az érmét, ahogy...
2: Várjál. Mert akkor mi fog eldőlni?
1: Tehát, hogyha írás, akkor Balázs szavazhat az argentinokra. Vagy tehát akkor ő fogad rájuk.
2: A fej, akkor ővé a spanyolok.
1: Igen.
0: Aha. Már mindenképpen én választok?
2: Nem választunk semmit. Hát se csapatot
0: semmiben
2: nem választunk,
0: és összeget
2: se összeget.
0: Tehát fogadunk úgy, hogy te mondasz meg mindent ebből a fogadásból. Ez egy korrekt. Ez egy korrekt
2: szerintem
0: fogadás.
2: Szerintem jó.
1: De miért akarjátok-e nélkül? Nekem az is jó.
2: Nem, ez így nem. Sokkal izgalmasabb.
0: Én elhozom így is az argentinokat érmével. Mi az argentin?
1: Az argentinok, az a fej.
0: A fej az argentin.
2: Az előbb még az írás fogadás volt, de nekem mindegy.
1: Jó, legyen argentinok fej, hogy írás legyen. Argentinok a fej.
2: Fej. Tehát ha ez fej lesz, akkor Balázsé az argentinok. Ha írás, akkor övé a spanyol.
1: Így van.
0: Ja.
1: Ez így igazságos. Miután törbe csaltatok, és meg unokázus csalóztatok engem.
2: De senki nem csinált ilyet, de mindegy.
0: Gyere, Messi!
2: Na,
1: gyere. Most feldobni, mint a szokták a felnőtt férfiak. Figyelj.
2: Jó, lassított felvételen fog forogni a 200
0: Ezt a sütet.
2: Aha, jó.
0: Laci, gyere be, dobj egy fölé pénzt. Nem tudja elkapni. Földobj, és nem tudja elkapni. Érte?
1: Meg kell másznak a
2: gyerünk, jó, ide jó! Mehet.
0: Nem tudja elkapni.
2: Gyere, anya!
0: Betérdelt a pult alá. Nem tudsz elkapni egy érmét, amit feldobsz. Szoktatok koordinációs feladatokat csinálni az egyszer? dobnak teniszlabdát, oda nyúlsz. Medicinlabdát elkapod, visszadobod.
1: Nem csináltok én vagyok a medicinlabda, és a fejed, fejet látok. Fejet.
2: Akkor tiéd a spanyol.
0: Elvittem a spanyolokat?
2: Aha.
0: Tehát bukok pénzt a spanyolokkal, nem tudok az argentinoknak rukkolni. Jó, és mi a guba?
1: 15 millió forint.
2: Igen, azt nem tudnám tartani.
1: Jó, hát akkor...
0: Semmi, ennyi a spanyolok.
3: A fejre azt mondta, hogy Argentina. Vissza tudom játszani. Nem, fej Argentina.
1: Jó, fej az Argentina.
0: Argentina! Megnyertem Argentinát.
1: Jó, oké, yes, yes, sir. Igen, és akkor a tét, Anna, segíts nekem megítélni, mennyire fájdalmas legyen ez?
3: Nagyon.
2: Hát már nagyon most fájdalmas. Hát hogy a spanyolokkal vagyok.
0: Az ne, az figyelj.
1: Ugyan tudod, hogy vándor 100 000 forint. Akkor legyen 100 000 forint, nem?
3: Igen, az szerintem az... Azt
1: kaptál 100 000 forintot, de van mivel játszani, mondjuk úgy.
2: Jó.
1: 100 000 forint.
0: Játékpénz.
2: Ami jött, az megy. Tehát
1: igazi Hungária forint.
0: Szerintem valaki Zsüllel kell csókolozni 5 percig. Egyébként azt adom. Azért az lehet, hogy az egy nagy büntetés lesz, igen. Jó.
1: Pedig nagyon gyengét
2: jó, tehát akkor ti ír argentin, enyém spanyol, és egy 100-as van rajta.
0: Én már teljesen elveszettem a fonalat, amit mondtok. Viszem a spanyolokat, ha kell, és vállalom az összeget.
3: Ne bonts ki az érméket, Feri.
0: Az egyébként...
2: jó lesz ez még valamire.
1: Jó.
0: Egyébként azt adom. 4 óra kívánság műsorvezetés, tessék. Én tartok egy ilyet.
1: Jó.
0: Lebeszéljük a programmal, hogy nem pénzben fogadunk, hanem aki veszít,
2: az
0: annak itt
2: is
0: kell maradni.
2: 10-től 2-ig.
0: Itt kell maradni, és 10-től 2-ig telefonokat vesz föl, és kívánságműsort vezet.
1: Magyarország leghosszabb kívánságműsora.
0: 6-tól 8-ig?
4: Este 6-tól 8-ig van kívánságműsor.
2: Nem, baj, majd most előre
0: húzom. Akkor nem, óra. Attis műsor sávjába 2 órát le kell vezetni, 10-től
1: délig. Nem, a betelefonálós kívánságműsor kell, nem az Attisé, amikor így sok reklám van meg.
2: Csináljunk egy 10-től 2-ig tartó
1: kívánságműsor. 6-tól 8, nem?
0: De várjál, jobbat mondott a Feri. 10-től 8-ig, 10-től 2-ig itt maradunk, és kérünk egy kívánságműsoros.
2: Hogy legyen egy kívánságműsor.
0: Te legyen kívánságműsor, itt kell maradnod valamelyik
2: és
0: nap.
2: És 4 órán keresztül kívánságot teljesíteni. Hidd el, hogy jobb.
0: Soha nem drukkoltam még ennyire az argentinoknak. Soha nem jó. Akartam még, hogy ennyire. De itt kell maradni 10-kor, és meg kell csinálni egy 4 órás kívánságműsor.
2: Jó, vége a Balázséknak, akkor most jön.
0: Balázs marad, kérjetek számot 0-20-314-111. Sziasztok, Balázs vagyok, ez a Rádió 1. Mit szeretnél hallani? Szia, Joci! Jaj, de jó lesz, Jocikám, már adjuk is neked!
3: Remélem lesz valami különleges játék, és akkor csörög a telefon folyamatosan. Jó, sajnos de azt is le kell bonyolítani a kívánságműsorba.
0: És várjál, és élőben kell adni kamerával. Ki van mondva?
2: Oké.
0: Ki van mondva?
2: Jó, tiéd az argentin, enyém a spanyol, 4 óra kívánságműsor plusz 100
0: igen,
2: kes.
0: A kívánságműsort le kell egyeztetnünk a programmal, hogy engedjék meg, de szerintem jó arcok lesznek, megengedik. És...
3: miért érzem azt, hogy már azon tered a fiat, hogy sajnos nem engedték
0: sajnos
3: meg?
0: Sajnos a programosztály azt mondta, nem lehet a kívánságműsor.
1: De bejelentett a Sunshine Rádió, aki viszont megengedte ezt neked, úgyhogy megoldjuk.
0: Viszont itt kell maradni, tehát meg kell csinálni, meddig, tehát szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
2: Jó. Oké. Okay.
0: Tehát nincs
1: jó,
0: tologatás.
1: Jó, és a nyertes pedig kap egy nőklapja címlapot.
0: Ne, és a nyertesnek viszont meg kell vállalni.
1: Jó, a macskák magazinnak a címlapja.
0: Jó, de várj, akkor viszont kapja valamit a nyertes is, nem rossz. A nyertes őszre bevállal...
2: hát kap 100 000-et.
0: De nem, bevállal egy meglepetés címlapfotózást.
1: De akkor senki sem nyertes.
2: Jó, ide nagyon.
1: Nagyon nehéz
0: de nem úgy, hát az is szívás. Hát ugye
2: akkor mindenki szív.
0: Igen, hogy mindenki szív. Ha nyersz, akkor viszont...
1: vastag bértükrözés.
0: Meg kell fölképződni a meglepetés, akkor körülnek, mint sziasztok.
2: Bekönyörögni
0: magad egy címlapra, hogy sziasztok.
1: Sziasztok, ez a meglepetés. Vagyok, hogy lehetnék címlapot. Léci.
0: Elvesztettem egy fogadást, vagy megnyertem egy fogadást. Jó? Szívjon csak a vesztes. Azért túl levállaljuk magunkat, jó? Szívjon csak a vesztes.
1: Jó.
0: Kívánságműsor 10-től 2-ig. Itt kell maradni. Plusz kiló játékpénz.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 2022-n jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amit te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per tankolj nálunk.
6: Július 30, augusztus 1.
7: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
6: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
7: Második kecskeméti Summerfest.
6: Jegyek oneticket.hu.
8: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
9: Ahol!

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

your love. Hello Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád és mindenki a környéken. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és hatalmas pacsi az internetes streamen velünk tartóknak is. 10 óra múlt 6 perccel, Kormos Zsolt vagyok, odakint egyelőre 25 fokot mutatnak a hőmérők, ennek ellenére azt kell mondjam, elérkeztünk a hétvége legforróbb, mindent eldöntő napjához. Július 19-e van, Emília napja, köszöntsétek őket, és persze mindenkit, aki ma ünnepel. Akad születésnaposunk is, nem is akármilyen tehetségek, Benedict Cumberbatch, a modern Sherlock Holmes, ma 49 éves. Reméljük, egy jó rejtély helyett inkább egy klassz tortát kap. És ne feledkezzünk meg Brian Mayről, a Queen gitárosáról, aki ma ünnepli a 79. születésnapját. 79! Ez már valami. Boldog születésnapot kívánunk neki és minden ünnepeltnek. A mai nap azonban leginkább a nagy döntőről szól. És most nem csak a világbajnokságra gondolok. Múlt szombaton kezdtük, és ma az utolsó játékórában kisorsoljuk a fődíjunkat. Aki szeretne esélyt erre, vagy a mai napi két fő részére szóló vacsora meghívásra, az már küldheti is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Egy rendkívül nehéz kérdésre kell majd válaszolnod, ha visszahívlak. Ma lesz a labdarúgó világbajnokság döntője, melyik két csapat fog megmérkőzni egymással a VB címért. A kérdésünk tehát elképesztően nehéz. Várom az üzeneteket, addig viszont nem sokára érkezik egy kis digitális segítség a szülőknek a net percekben. És azt is eláruljuk rövidesen, mi újság a futball világbajnokság házatáján, az esti Giga Derby előtt. Annyit már is elárulhatok, hogy a tegnapi éjszakai mérkőzésen Anglia 6-4-re legyőzte Franciaországot. Nem sokára jövök a részletekkel, a folytatásban pedig már is itt egy igazi mai sláger. Nem csak a focipályán történnek csodák, Lady Gaga is tud varázsolni, csak ő a színpadon. Következik az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei vá-

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 2:45 után a délelőtti böngészés mellé hozom a legfrissebb digitális híreket. A Netpercek következnek. Úgy tűnik, az Android 17 végre egyszerűsíti a szülők életét, ha a gyerekek telefonhasználatáról van szó. Lássuk, mi változik. Szülői felügyelet egyszerűbben. A Google célja, hogy a legfontosabb korlátozások közvetlenül a telefon beállításai között legyenek elérhetők. Ne kelljen minden alapvető művelethez külön alkalmazást keresni. PIN kóddal védett menüben adhatnak hozzáférést a legfontosabb beállításokhoz. A szülő meghatározhatja, hogy a gyermek naponta összesen mennyi ideig használhatja a készüléket, illetve külön korlátot állíthat be az egyes alkalmazásokhoz. Éjszakára pedig automatikus pihenőidő ütemezhető. A Google Play tartalmi szűrőivel az is szabályozható, milyen korhatár besorolású alkalmazások tölthetők le. Fontos, hogy a technikai korlátozás mellett a gyerek is értse, miért van szükség a szabályokra. A jó szülői felügyelet nem csupán tilt, hanem segít fokozatosan kialakítani a biztonságos és kiegyensúlyozott digitális szokásokat. Ezek voltak a Netpercek, remélem sikerült néhány jó tanácsot adni, de ha a technika helyett inkább a zamatokra koncentrálnátok. Ne feledjétek már is elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. És még egyszer a feladványunk, melyik két csapat fog megmérkőzni egymással a labdarúgó világbajnokság döntőjén ma este a VB címért. 3 és 4 óra között kisorsoljuk napi fődíjunkat, egy két főre szóló vacsora meghívást, 5 óra előtt pedig gazdára talál fődíjunk is, egy családi VIP belépő két felnőtt és két gyermek részére, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkban. Nem sokára jövök a legfrissebb időjárás előrejelzéssel, előtte viszont még meghallgatunk néhány igazi mai slágert. Elsőként Meghan Trainor következik egy régebbi felvétellel, amit nagyon szeretünk. Ez az All About the Bass.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: 10:30 lesz egy perc múlva. Érdemes figyelni az előrejelzést, mert a hétvége zárása tartogat némi csavart. Ma változóan napos, felhős időre van kilátás. A hőmérők egyelőre 26 fokot mutatnak. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul. A legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki egy-egy futó zápor. Hétfőn sok napsütésre lehet számítani 29 fokos maximumokkal. Kedden viszont ismét gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Napközben 30 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Rövidesen megérkeznek a futballvilágbajnokság legfrissebb hírei. Addig is itt van a Maybe You're the Problem, Eva Max albumáról.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Megérkezett a VB Express a futballvilágbajnokság legfrissebb híreivel. 3:11 lesz, 5 perc múlva. Elképesztően fordulatos mérkőzésen dőlt el a harmadik hely sorsa a labdarúgó világbajnokságon. Anglia a Franciaország elleni bronzmérkőzés szünetében már 4 góllal vezetett. Végül 6-4-re győzött. Az angol válogatott 1966-ban világbajnok lett, és most 60 évvel később megszerezte második VB érmét. Kissé szürreális, hogy 10 gól született a bronzmérkőzésen. Két számjegyű góltermés egy VB meccsen legutóbb 1982-ben volt, amikor Magyarország 10-1-re nyert Salvador ellen. Kylian Mbappé kétszer talált be tegnap este, így elérte a 10 gólt az idei VB-n, és 2-vel vezeti a góllövő listát Lionel Messi előtt. De ami talán ennél is fontosabb, már neki van a legtöbb gólja a világbajnokságok történetében. Szám szerint 22. Ebben egyel áll jobban, mint Messi. A torna legjobb meccse után jöhet a VB legfontosabb mérkőzése. Ma este Spanyolország és Argentína csap össze a döntőben. A helyszín a New York-i MetLife stadion lesz, ahol 10 évvel ezelőtt nagyon emlékezetes döntőt vívott Argentína. Akkor a Copa America fináléját rendezték ebben a stadionban, és Argentína 11-es párbajban kikapott Chilétől úgy, hogy Lionel Messi hibázott. Ez volt Zsinórban a negyedik döntője Argentínának, amit elbukott, közte a 2014-es világbajnoki döntővel. A sorozatos kudarcokat nem bírta el Lionel Messi, aki visszavonult a válogatottól. Messi végül visszatért, és azóta minden megváltozott. Argentína 2021-ben és 2024-ben is megnyerte a Copa Amerikát, míg 2022-ben világbajnok lett. Messi tehát ma visszatér a New York-i MetLife stadionba, hogy elfeledtesse a 10 évvel ezelőtti kudarcot, és megnyerje Zsinórban a negyedik döntőjét az argentin válogatottal. Azt hiszem azért ebbe Spanyolországnak is lesz beleszólása, hiszen a fogadóirodáknál Spanyolország a mai finálé esélyese. A döntő 21 órakor kezdődik. Ez volt a VB Express, a folytatásban pedig itt van Taylor Swift és az Opelite.

0: Innováció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong. Kanyarodjunk rá a legfrissebb útinformációkra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon viszont sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között lezárták a belső sávot. Sávelhúzással a külső és a leállósávra irányítják a forgalmat. És végül egy hasznos információ a holnapi napra a Kecskeméten közlekedőknek. A Bácsvíz ZRT hétfőtől hibaelhárítási munkálatokat végez Kecskeméten, a Halasi út Szent László körút kereszteződésénél. A munkavégzés során felbontásra kerül a Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sáv. A munkálatok előkészítéseként a Magyar Közút hétfőn a reggeli órákban megkezdi a szükséges forgalomterelés kiépítését. A lezárás és a forgalomterelés a teljes helyreállítás időtartama alatt érvényben marad, ami várhatóan július 23-áig, csütörtökig befejeződik. Fokozott figyelemmel közlekedjetek tehát, és lehetőség szerint választhatok másik útvonalat. Jó utat kívánunk! Nem sokára választ kapunk az első focis kérdésre valakitől, és már indul My Smith igazi mai slágere, a Stargazing.

0: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia Csaba!
1: Szervusz!
0: Egyetlen kérdésem lenne, ma lesz a labdarúgó világbajnokság döntője, melyik két csapat fog megmérkőzni egymással a VB címért?
1: Szerintem Argentin és Spanyolország.
0: Nézni fogod a meccset?
1: Igen, igen.
0: Söci, popcorn, szotyi bekészítve?
1: Nem szeretem a szotyit.
0: És ezek közül egyiket sem szereted, akkor a felsoroltak
1: nem,
0: közül?
1: Nem. Argentina fog nyerni, annak szurkolunk.
0: Igen. Ebben nem teljesen értünk egyet, de hát ilyen a foci. Én a spanyoloknak drukkolok. Ettől függetlenül bekerültél a fődíj sorsolásba. 4 óra előtt fogjuk sorsolni a két főre szóló vacsora menü meghívást, és ezen túlmenőleg a főnyereményre is esélyes vagy. Ez egy családi VIP belépő 2 felnőtt és 2 gyermek részére a Richter Safari Parkba. Még egy kérdésem lenne, te egyébként szoktál focizni?
1: Nem szoktam focizni, csak barátsággal nézzük a foci meccseket.
0: Tűpontos válasz, este jön a spanyol-argentin giga derbi. 11 óra után indul a második kör. Hozzuk a programajánlót a jövő heti tippekkel, és jönnek az igazi mai slágerek, megállíthatatlanul. Az órát Kamrát felvétele indítja, a Be Mine. Be mine, you got me so high, got me so high, but you be mine, the sun don't shine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdése. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Paloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
4: Kecskemét, Napsugár utca 2.
3: Beszélsz ki autóbontó.
5: Július 30, augusztus 1.
6: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások.
5: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
6: Második kecskeméti Summerfest.
5: Jegyek oneticket.hu.
7: Szűkös a hely az irodába, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29, csapj le rá 0639 441 509.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
9: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Éjszakai kiképzés a bázison. Vegyünk fel mentő mellényt a vízi sportokhoz, közösen a környezet tisztaságáért. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Repülőgépek szállték át a sötétséget. Éjszakai kiképzési repülést hajtottak végre a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandárnál. A bázison üzemeltetett valamennyi repülőgép típus részt vett a gyakorlaton, írja a honvédelem.hu. A kiképzés célja a pilóták felkészültségének fenntartása volt, emellett a sötétben végrehajtott feladatokat és a repülőgépek elfogását is gyakorolták. A szakemberek szerint az éjszakai repülések ugyanolyan fontosak, mint a nappaliak, ezért rendszeresen tartanak ilyen kiképzéseket a kecskeméti alakulatnál. Vegyünk fel mentő mellényt. Ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
11: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentő mellény. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
10: Közösen a Kápolnarét és az Arborétum környékének tisztaságáért. Fontos dologra hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Arborétum. Az utóbbi időben az egyházi parkoló környezetében rendszeresen nagy mennyiségű hulladék gyűlt össze. Az Arborétum arra kéri a kirándulókat, hogy a látogatás során keletkező szemetet vigyék magukkal, és azt otthon, a megszokott módon szelektálják. Emlékeztetnek, a korábban az Arborétumban elhelyezett hulladékgyűjtőt megszüntették, a Városgazdaság által fenntartott szemetesre pedig figyelemfelhívó tábla is fedél került. Erre azért volt szükség, mert a visszaváltató palackokat és fémdobozokat gyakran kiszedik a tárolóból. A szétszóródó hulladékot pedig a szél a védett kápolna rét területére sodorja, írja a Keol. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermek.

Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád és a környék minden települése. Szeretettel köszöntök mindenkit a hangszórók előtt. A mikrofonnál Kormos Zsolt. 11 óra múlt 10 perccel, a vasárnap délelőtt a legpörgősebb szakaszához ért. Az esti világbajnoki finálé láza pedig már most érezhető a stúdióban. A születésnaposok, például Brian May és Benedict Cumberbatch ma már megkapták a virtuális kalapemelést, de az igazi ajándékot ti vihetitek haza. A Foci Piknik a Rádió egy gongon nyereményjátékunkkal. Hatalmas út áll mögöttünk, de elértünk a célegyenesbe. Ma délután eldől, kinyeri meg a mindent vívő, 4 fős családi safari hétvégét a nagykőrösi Richter Safari Parkba. A vonalak izzanak, a recept egyszerű, csak a nyerni szeretnék üzenetet várjuk SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha csörög a telefonotok, és pontos a passz a következő kérdésre, már is esélyetek van a mai 2 fős vacsorára, és még a fődíjra is. Íme a feladvány, a 2 döntős csapat közül melyik kapott kevesebb gólt a VB-n? Spanyolország vagy Argentína. Várom az üzeneteket, és hamarosan villantunk 1-2 remek tippet a programajánlóban, úgyhogy eszetekbe se jusson egyetlen másodperce sem átkapcsolni. Jönnek az igazi mai slágerek, következik Regan Lili és a Heal Me.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: 12:30 lesz 10 perc múlva. Ahogyan ígértem, már is nyílik a Rádió egy gong vasárnapi programajánlója. Nézzünk néhány olyan tippet a környékről, amiket már most érdemes felírni a naptárba, mert komoly pörgés várható. A továbbtanulók és bulizni vágyók csütörtök este a belváros felé vehetik az irányt. A Neumann János Egyetem hallgatói önkormányzata ugyanis egy hatalmas pontváró bulit durrant be este 6 órától, úgyhogy a feszült visszaszámlálás mellé garantált a jó hangulat. Ha pedig egy hamisítatlan, nagy nyári mulatságra vágytok a családdal, akkor jövő hét szombaton irány Tiszaalpár. Hatalmas falunapot rendeznek, ahol a színes programok mellett két igazi nagyágyú, Dancs Anna-Mari és Vastag Tamás is színpadra lép, hogy megtáncoltassa a közönséget. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk, és a remek hangulat mellé jár a mai napi vacsora meghívás két fő részére, ha helyesen válaszolsz a következő kérdésre. A két döntős csapat közül melyik kapott kevesebb gólt a VB-n? Spanyolország vagy Argentína? A nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számon várjuk. Jó, ha tudjátok, hogy a tét nem csak ez a vacsora. 5 óra előtt egy családi belépő is gazdára talál, két felnőtt és két gyermek részére, egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés társaságában, a Richter Safari Parkba. Néhány perc múlva jövünk a legfrissebb időjárás előrejelzéssel, és már indul Fast Boy felvétele, a Good Life.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Itt a rádió egy gong, 10:30 után egy perccel. Fussuk át gyorsan, hogyan alakul a hőmérséklet a következő napokban. Ma változóan napos felhős idő várható, 31 fokos csúcsértékkel, és csupán elvétve fordulhat elő gyenge futó zápor. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, a szél viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmelegebb órákban 29 fokot mérhetünk majd. Kedden a felhősebb időszakok mellett az északnyugati légmozgás hozhat némi felfrissülést. A maximumok 24 és 30 fok között alakulnak. Egyelőre ennyit az időjárásról. A folytatásban Martin Garrix igazi mai slágerére keverjük a rántást. Következő

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:42 múlt egy perccel. A Rádió egy gong útinformációit halljátok. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél, vagyis a Kecskemét észak csomópontban komoly átépítési munkák zajlanak, a lehajtóágat lezárták. Aki Röszke felé tart, az még jobban figyeljen, mert ott sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Szintén a Strádán, Kecskemét térségében, a főváros felé zajlik egy hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalmat a külső és a leálló sávra irányítják. Nem árt az óvatosság az M44-es autóúton sem. Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Jó utat kívánok, vezessetek óvatosan, nem sokára jövünk játékos kedvű hallgatónkkal. A folytatásban pedig küldök egy kis energiát. Itt egy espresszó, amit Sabrina Carpenter.

0: foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a Rádió egy gongon.
1: Halló?
2: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok.
1: Jó napot kívánok, Szicsot Katalin vagyok.
2: Szia Kati, már is mondom a kérdésünket. Azt ugyebár tudjuk, hogy ma lesz a labdarúgó világbajnokság döntője.
1: Igen.
2: A két csapat közül melyik kapott kevesebb gólt a VB-n? Spanyolország vagy Argentína?
1: Spanyolország.
2: Ők eddig csak egy gólt kaptak a VB-n a Belgium elleni 2-1-es siker alkalmával. Argentína kapuját már 7-szer is bevették. Te melyik csapatnak drukkolsz?
1: Melyik lesz
2: az erősebb?
1: Argentína.
2: Sokan fogadnak Argentínára, de még többen Spanyolországra. Nagyon kíváncsi leszek a végeredményre. Én egy nagyon-nagyon pörgős meccsre számítok. Nézni fogjátok?
1: Igen, természetesen.
2: Bekerültél a fődíj sorsolásba, nem csak a két főre szóló vacsora menüt lehet megnyerni, hanem egy család VIP belépőt is két felnőtt és két gyermek részére. 4 óra előtt és 5 óra előtt is fogunk sorsolni. Legyél telefon és rádió közelben.
1: Rendben, köszönöm szépen.
2: A délelőtti menet sikeresen lezárult, nem sokára indul a következő kör, a Daily Mixben, ahol az élet zamata rovatunkban egy elképesztő gasztro érdekességgel készültünk a különleges jégkrémekről. Rövid reklám és a hírek után igazi mai sláger jön. Loy és a Get Lucky.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát a nagy

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Július 30. augusztus 1.
5: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
0: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
5: Második kecskeméti Summerfest.
0: Jegyek oneticket.hu.
6: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
7: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban. Animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Kormányablakbusz érkezik Helvéciára, ismét megrendezik Bugacon a Kurultájt. Országos kamarai program indult. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kormányablakbusz érkezik Helvéciára. A mobil ügyfélszolgálat jövő csütörtökön délután 00:30 és 15 között várja az ügyfeleket a polgármesteri hivatalnál. A helyszínen ez alkalommal kizárólag a régi könyvalakú személyi igazolványok cseréje intézhető, írja a KEOL. Ezek az iratok augusztus 3-án érvényüket veszték. A belügyminisztérium azt kérte az érintettektől, hogy ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Ismét megrendezik Bugacon a Kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila Sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A Kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A kezdeményezés a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2025-ös sikeres mentálhigiénés pilot programján alapul. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő kezdeményezés elsősorban kis- és középvállalkozásoknak szól. Ők augusztus 7-éig tudnak jelentkezni a Bács-Kiskun Vármegyei Iparkamaránál. A programban 40 vállalkozás számára tudnak térítésmentes szolgáltatást biztosítani. 10 már csatlakoztak, a rendelkezésre álló helyeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében töltik fel. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerültek ki. 3 olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyike előfordul emberi közelségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füles kuvikra adhatja le voksát a Madártani Egyesület honlapján. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Kellemes vasárnap delet kívánok. Üdvözlöm az internetes streamen velünk tartókat is, akik a rádió egy gong.hu oldalon csatlakoztak hozzánk. Kormos Zsolt vagyok, 10 perccel járunk 12 óra után. A harangszó megvolt, indul a Daily Mix, a konyhákban pedig remélhetőleg már tálalják az ebédet. Jó étvágyat mindenkinek a vasárnapi asztal mellett. Amíg a húsleves hűl, érdemes játékba lendülni, mert a mai napunk egy igazi kupadöntő. Amíg az esti VB fináléban a spanyol és argentin klasszisok feszülnek egymásnak, a mi pályánkon a foci, piknik, a rádió egy gongon utolsó órái pörögnek. 5 óra előtt könyörtelenül kisorsoljuk a Richter Safari Park 4 fős Safari Glamping sátoros pihenését. Ha ti szeretnétek bezsebelni ezt az álomutazást, vagy éppen a mai 2 főre szóló fenséges vacsora meghívást, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet Viberen vagy SMS-ben a 0629-414-020-as számra. Az utolsó előtti kérdésünk így hangzik. Ha ma este nyer, hányadik alkalommal lehet világbajnok Spanyolország? A telefon itt van mellettem a pulton, várom a hívásokat, érdemes igyekezni, mert a sorsolásig nincs már sok idő hátra. Hamarosan érkezik az Élet Zamata rovatunk egy elképesztő gasztro érdekességgel a világ legfurcsább fagyjairól, úgyhogy nem érdemes messzire menni. Kísérjük az ebédet igazi mai slágerekkel, szünet nélkül. Következik Rihanna és az

A Daily Mixet halljátok a Rádió egy gongon, fél egy lesz 10 perc múlva. A vasárnapi sziesta mellé itt az életzamata rovatunk. A hőségben nincs jobb egy gombóc jéghideg fagylaltnál. De tudjátok-e, melyek a világ legkülönlegesebb jégkrémei? Már is mondom a legérdekesebb ízeket. A fagyizás élvezete közben a világ különböző tájain egészen elképesztő ízekkel találkozhatunk. Japánban például kóstolhatunk polipos vagy barna sörös jégkrémet. Mexikóban a csillis, gyümölcsös ízek hódítanak, míg az Egyesült Államokban a szalonnás juharszirupos jégkrém is népszerű. Angliában a fekete borsos karamellás, míg Olaszországban a balzsamecetes epres jégkrém hódít. Tehát amikor legközelebb fagyizni mész, érdemes körülnézni, hát ha találsz valami igazán különlegeset. A gasztró élvezetek után pedig már is visszatérünk a stúdióba. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, a következő kérdésre várom a választ. Ha ma este nyer, hányadik alkalommal lehet világbajnok Spanyolország? Napi fődíjunk egy két főre szóló vacsora menü meghívás, 5 óra előtt pedig gazdára talál egy családi belépő, 2 felnőtt és 2 gyermek részére, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba. A Daily Mix Calvin Harris felvételével folytatódik. Következik.

Itt a Rádió egy gong, fél egy után egy perccel. Az ebéd utáni ejtőzés mellé jöjjön a friss, háromnapos előrejelzés. Ma délután 31 fokos csúcsértékre számíthatunk a felhőátvonulásokból. Komoly csapadék nem várható. Hétfőn sok napsütés mellett megerősödik a szél. A legmelegebb órákban 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék ekkor sem valószínű. A csúcsérték 24 és 30 fok között alakul. És egy kis hűsítő érdekesség az adatok mellé. A jégkocka készítésekor a forró víz gyorsabban megfagy, mint a hideg. Ezt BEPPA hatásnak hívják a tudományban, tehát ha gyorsan kell a hűsítő az italba, tegyétek a meleg vizet a fagyasztóba. Addig is igyatok sok folyadékot, és ha napra mentek, ne feledjétek a naptejet. Rövidesen útinfó és játék következik, a folytatásban pedig itt van Dua Lipa és a Levitating.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a Daily Mix a rádió egy gongon. Az első óra vége felé közeledve, ha az ebéd utáni rokonlátogatás vagy a strand felé veszitek az irányt, érdemes tudni, hol vannak félpályás lezárások. Például az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket kötnek be. Ott is félpályás korlátozás van érvényben. Ráadásul az M5-ös autópálya csomópontja ához kapcsolódó hídépítés miatt az 52-es főúton, az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat is lezárták. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong. Nem sokára jövünk a játékosunkkal, a folytatásban pedig Guru Josh. Igazi mai slágere indul, az Infinity.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Míg

0: tessék!
1: Kormus Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szandrát keresem, szia!
0: Szia, én vagyok.
1: Hallottad a kérdésünket? Emlékszel még rá?
0: Igen.
1: Elevenítsük fel, igen. Hát ha valaki lemaradt róla, ha ma este nyer, hanyadik alkalommal lehet világbajnok Spanyolország? Tudod-e fejből, vagy mondja?
0: Második,
1: így van, nagyon könnyen válaszoltál. Akkor ezek szerint követed a világbajnokság eseményeit?
0: Hát a férjem inkább, a férjem.
1: És azt tudod, hogy a férjed melyik csapatnak drukkol a ma esti döntőn?
0: Hát inkább a spanyolok.
1: Akkor együtt vagyunk, igen. Együtt fogunk drukkolni. Igen. Te pedig bekerültél a fődíjsorsolásba, egy két főre szóló vacsora menü meghívást fogunk sorsolni, 3 és 4 óra között, és a főnyereményünk egy családi VIP belépő, amit 5 óra előtt fogunk kisorsolni, legyél telefon és rádió közelben, mindössze ennyi a kérésem.
0: Szuper, köszönöm szépen.
1: A Daily Mix első felvonása véget ért. De nem sokára jön a második forduló, ahol az élet zamata rovatunkban egy rövid, de annál elképesztőbb utazást teszünk a legbizarabb levesek világába. Lesz újabb feladványunk is, ráadásul az utolsó név kerülhet be a Rádió 1 Gong legendás kalapjába. Érdemes lesz tehát igyekezni. A Daily Mix második óráját Tóth Abigail indítja a Sugar Daddy-vel.
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió 1 Gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Fel

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy kongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szűkös a hely az irodába, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639 441 509.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
0: Július 30, augusztus 1.
6: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Balmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
0: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
6: Második kecskeméti Summerfest.
0: Jegyek oneticket.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Tízezreket vonzott az avartárlat, modern segítség a mindennapi betegellátásban, az utakon is felbukkanhatnak az őzek. Demeter Dia vagyok. Modern segítség a mindennapi betegellátásban. Rekordösszegű adományt kapott tavaly decemberben a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórház 2-es számú belgyógyászati osztálya az alapítványán keresztül, az egyik legnagyobb fagyasztott pékáru gyártó és forgalmazó vállalatnak köszönhetően. Az egészségügyi intézmény közölte, az adományból többek között 3 betegfigyelő monitort szereztek be, amelyek lehetővé teszik a betegek legfontosabb életfunkcióinak folyamatos és pontos megfigyelését. A kisméretű eszközök hozzájárulnak a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. Tízezreket vonzott az avartárlat. A Kecskeméti Katona József Múzeum nagyszabású régészeti kiállítására csak nem 45 ezeren voltak kíváncsiak. Az Egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén című tárlat csak nem 600 napon át volt látható a Cifra palotában. A tárlat az avarok mindennapjait és temetkezési szokásait tárta a látogatók elé, akik különleges leletekkel és történetekkel is megismerkedhettek. A kiállítás alapját azok a nagyszabású feltárások adták, amelyek 2008 és 2025 között zajlottak a Duna-Tisza közén, derül ki a híres.hu beszámolójából. A tárlat idén elnyerte az év kiállítása 2025 fődíját a nagy költségvetésű kiállítások kategóriájában. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
8: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek. Baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
7: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytat! folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád és mindenki az interneten. Kellemes vasárnap délutáni rádiózást kívánok. Kormos Zsolt vagyok. 13 óra múlt 10 perccel eljött az ebéd utáni ejtőzés ideje, úgyhogy dőljetek hátra és élvezzétek a hétvége legnyugodtabb óráját a Rádió 1 gongon. Amíg ti a hűvös szobában pihentek, nálunk a stúdióban lassan forrósodik a hangulat, hiszen a foci piknik a Rádió 1 gongon fődíja a Richter Safari Park 4 fős glamping sátoros safari hétvégéje már alig várja, hogy kisorsoljuk. Nem is kell túlságosan sokáig várni. Ha viszont nem akartok lemaradni az utolsó esélyről, pötyögjétek be a telefonba a nyerni szeretnék üzenetet, és küldjétek el SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, egy villámkérdés következik a foci BB-vel kapcsolatban. Készüljetek a válasszal, a feladványunk így hangzik. Ha ma este nyer, hányadik alkalommal lehet világbajnok Argentína? A helyes válasz után a ti nevetek is beugrik a kalapba a mai vacsora meghívás mellé. Nem sokára érkeznek a gasztrokalandok a világ legbizarabb leveseivel, addig pedig emeljük a tétet a legforróbb igazi mai slágerekkel. Következik Taylor Swift és az Opalite.

pop és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong. I

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Rádió egy gong déli mixét halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. 13:30 lesz 9 perc múlva. A vasárnapi sziesta mellé itt az élet zamata. A világ legkülönlegesebb fagyiai után megnézzük, melyek a legbizarrabb levesek a nagyvilágban. A levesek élvezete közben a világ különböző tájain egészen elképesztő receptekkel találkozhatunk. Kínában például kóstolhatunk denevérlevest, de abból szerintem mindenkinek elege van. Vagy a híres fecskefészek levest, ami egy igazi ínyentségnek számít. Vietnámban a kígyóbérleves, míg Kambodzsában a tarantula leves hódít. Kíváncsi lennék rá, hogy ti ezek közül melyiket kóstolnátok meg. Ha viszont Európát nézzük, Svédországban a rénszarvas leves, míg Izlandon a rothasztott cápa leves a népszerű. Ha a jövő hétvégén levest főzöl, érdemes körülnézni, hát ha találsz valami igazán különlegeset. És ezt a mostani békés, időtlen állapotot érdemes megkoronázni egy fenséges lakomával. A két személyre szóló vacsora meghívás a következő órában ugyanis gazdára talál. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek a 0629-414-020-as számra, a kérdés pedig így hangzik. Ha ma este nyer, hanyadik alkalommal lehet világbajnok Argentína. Nem sokára megnézzük még egyszer közelebbről a háromnapos előrejelzést, és a Daily Mix Alex Kenji felvételével folytatódik. Következik a Bambole.

0: műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A Déli Mixet halljátok a Rádió 1 gongon, úgy tűnik, hogy a hőség mellé szél is társul a napokban. Jönnek a részletek. Ma délután a 31 fokos csúcsérték mellett a nyugatias szél többnyire mérsékelt marad, de záporok környezetében élénk lökések is előfordulhatnak. Holnap sok napsütésre van kilátás, a szél északira, északnyugatira fordul és megerősödik, a maximumok pedig 29 fok körül alakulnak. Kedden a gomoly felhők már gyakrabban zavarhatják a napsütést, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél viszont erős marad, délután 30 fok körüli értékkel. A világ legmelegebb helyén, a kaliforniai Halálvölgyben egyszer 56,7 fokos hőséget mértek. Ehhez képest a mostani 31 fok kifejezetten kellemes strandidő. Igyatok minél több folyadékot, és ne felejtsétek a naptejet. Nem sokára jönnek az útinformációk, a Daily Mix következő igazi mai slágere, Kygo és Eva Max felvétele, a Whatever.

0: Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy Gong.
1: Szállatban önöket hallgatom.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:42 lesz egy perc múlva. Ha a Dunaföldvár felé vagy a Balaton irányába tartotok, az 52-es főúton nagyon figyeljetek, mert komoly torlódás várható. Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Emiatt a félútpályát lezárták, a menetidő pedig jelentősen meghosszabbodhat. Ha viszont már elértétek a magyar tengert, a Balatoni komp Szántódrévből 7 órától 23 óra 30-ig jár. Tihany Révből pedig 7 óra 15-től 23 óra 45-ig közlekedik, pontosan fél óránként. Az útinformációk után nem sokára a mai nap utolsó játékosával érkezem, és már itt van Ray Dalton, következik a Blood Run.

0: gonna see. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértradio.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
6: Kecskemét, Napsugár utca 2.
5: Beszélsz ki autóbontó.
7: Szűkös a hely az irodába, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá! 0639 441 509.
8: Július 30, augusztus 1.
9: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások.
8: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
9: Második kecskeméti Summerfest.
8: Jegyek oneticket.hu.
10: Vadász, IASZ, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
11: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Kormányablabusz érkezik Helvéciára, ismét megrendezik Bugacon a kurultájt. Országos kamarai program indult. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kormányablakbusz érkezik Helvéciára. A mobil ügyfélszolgálat jövő csütörtökön délután 13:30 között várja az ügyfeleket a polgármesteri hivatalnál. A helyszínen ez alkalommal kizárólag a régi könyvalakú személyi igazolványok cseréje intézhető, írja a KEOL. Ezek az iratok augusztus 3-án érvényüket veszték. A belügyminisztérium azt kérte az érintettektől, hogy ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Ismét megrendezik Bugacon a kurultájt, a magyar törzsi gyűlést. A háromnapos rendezvényre több mint 20 nemzet képviselői, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik. A programok között szerepelnek harci bemutatók, lovasversenyek, íjászat, népzenei programok és kézműves foglalkozások, valamint gyermekprogramok és ismeretterjesztő előadások is. Attila sátra címmel kiállítás is nyílik, ahol a hunok, türkök és magyarok örökségét mutatják be. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultájt augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg, a programok ingyenesek. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A kezdeményezés a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2025-ös sikeres mentálhigiénés pilot programján alapul. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő kezdeményezés elsősorban kis- és középvállalkozásoknak szól. Ők augusztus 7-ig tudnak jelentkezni a Bács-Kiskunvár megyei iparkamaránál. A programban 40 vállalkozás számára tudnak térítésmentes szolgáltatást biztosítani. 10 már csatlakoztak, a rendelkezésre álló helyeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében töltik fel. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerültek ki. 3 olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyike előfordul emberi közelségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füles kuvikra adhatja le voksát a Madártani Egyesület honlapján. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek a medencék mellé, a nappalikba és az autókba. 15 óra múlt 10 perccel. A mikrofonnál 17 óráig veletek Kormos Zsolt. Magunk mögött hagytuk a mozaik pihentető sávját, és visszatértünk a fedélzetre, mert az izgalmak most érnek csak el a tetőpontra. Rövidesen kisorsoljuk napi fődíjunkat. 5 óra előtt viszont a tét nem kevesebb, mint a foci, piknik, a Rádió egy gongon játékunk fődíja, a Richter Safari Park 4 fős glamping sátoros családi hétvégéje. A kalap lezárva, de hamarosan érkezik a VB Express. A foci világbajnokság legfrissebb híreivel. Érdekességképpen annyit elárulok, hogy ma este lesz az első olyan VB döntő, amelynek fél idejében élő koncertet láthatnak a nézők. Nem is akárkikkel. Ha kíváncsiak vagytok rá, rövidesen megtudjátok. Jó rádiózást kívánok, és már indul is Félix Jén igazi mai slágere.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Fél négy lesz 11 perc múlva. A Rádió 1 Gong VB Express-e már is hozza a legfrissebb tűzforró híreket a labdarúgó világbajnokság helyszínéről. Kicsivel több mint 5 óra és kezdetét veszi a 23. labdarúgó világbajnokság döntője, az Argentína-Spanyolország mérkőzés New Yorkból. Az argentinok címvédésre készülnek, hiszen 2022-ben is győztek, és összességében a negyedik VB címükre hajtanak. A spanyolok 2010 után másodjára ülnének fel a világ trónjára. A spanyolok mellett szól, hogy egy nappal többet pihenhettek. Az ő elődöntőjüket ugyanis kedden rendezték, míg az argentinok szerdán jutottak be a döntőbe. A női és férfi Európa-bajnokságokat és világbajnokságokat figyelembe véve az előző 14 alkalomból 13-szor az a csapat diadalmaskodott, amely a döntő előtt többet pihenhetett. Meglátjuk, hogy ezt az előnyét Spanyolország ki tudja-e használni. A ma esti lesz az első olyan VB döntő, amelynek fél idejében élő koncertet láthatnak a nézők. A Super Bowlból ismert Halftime Show-t vezetik be ezzel a fociban is. A fellépők között ott lesz a világbajnokság hivatalos dalának előadója Shakira, illetve Madonna, a koreai BTS banda, Justin Bieber és a Coldplay is. A FIFA ígérete szerint a koncert 11 percig fog tartani, de azt nehéz elképzelni, hogy ilyen sok sztár ilyen rövid időben beleférjen. Az biztos, hogy a labdarúgásban megszokott negyedórás félidő ezúttal hosszabb lesz, amihez a két csapatnak is alkalmazkodnia kell majd. Nem csak a meccs szünetében, hanem a mérkőzés előtt is lesz nagyszabású koncert, ez viszont megszokott a nagy tornákon. A döntő előtti záró ünnepség sztár fellépője Post Malone lesz. A záró ceremónia 90 perccel a meccs előtt már megkezdődik. A döntő kezdőrugása 21 órakor lesz. Jó szurkolást kívánunk mindenkinek, mi pedig nektek szurkolunk, főleg annak, aki rövidesen megnyeri a két személyre szóló vacsora meghívást. Nem sokára jön egy kis meteorológia, és érkezik Fastboy igazi mai slágere, a Forget You.

Itt a Rádió egy gong. 3:30 van, továbbra is marad a 32 fok körüli nyári meleg, mérsékelt nyugati széllel. Hajnalra 17 fokig hűl vissza a levegő. A holnapi napon sok napsütés várható, de az északi északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet holnap 29 fok körül alakul. Kedden a gomoly felhők gyakrabban takarhatják el a napot, és a szél továbbra is élénk, erős lesz. Délutánra 21 fok körüli értéket jósolnak az időjósok. A villámok hőmérséklete viszont elérheti a 30 000 Celsius fokot, ami 5-ször forróbb, mint a nap felszíne. Úgyhogy a viharos napokon ne álljatok fa alá. Csalánba viszont nem üt a mennykő. Nem sokára jönnek az útinformációk. A folytatásban pedig itt van Rihanna és a Disturbia.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:44 lesz 5 perc múlva. Egy gyors helyzetjelentés következik az utakról. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek. Akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. A Kecskeméten közlekedők számára hasznos és fontos információ, hogy holnap, azaz hétfőtől hibaelhárítási munkálatokat végez a Bácsvíz ZRT Kecskeméten, a Halasi út, Szent László körút kereszteződésénél. A munkavégzés során felbontásra kerül a Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sáv. A lezárás és a forgalomterelés, a munkavégzés, illetve a teljes helyreállítás időtartama alatt érvényben marad. A helyreállítás egyébként várhatóan július 23-án, csütörtökön befejeződik. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjetek, és ha tehetitek, inkább választatok másik útvonalat. Úgy tűnik, hétfőtől tehát több türelemre lesz szükség az utakon. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong. Orbán Rudival utazunk tovább. Jöhet a kereszthúzat.

0: Tessék.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Szandrát keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia, remélem nem rosszkor zavarlak.
0: Nem.
1: Gondolom már túl vagytok az ebéden, arra gondoltunk, hogy a vacsorátokról már mi gondoskodunk. Megnyertétek a napi fődíjunkat, egy két főre szóló vacsora menü meghívást a Nagykőrösi utcai Jakó étterem és cukrászdába. Gratulálok.
0: Köszönöm.
1: Jó étvágyat kívánunk hozzá. Hogy telt a mai nap, illetve a hétvége?
0: Bográcsoztunk, tegnap állatkertben voltunk.
1: Akkor volt pörgés, bőven.
0: Mozgalmasan, igen.
1: Így is kell, hogy teljen. A jövő hétvégére is van már tervetek?
0: Még nincs.
1: Akkor lehet, hogy pont arra az időpontra kellene beütemezni ezt a vacsora meghívást. Mit gondolsz?
0: Jó ötlet, igen.
1: Jó étvágyat kívánok hozzá. A napi fődíj tehát gazdára talált. Jönnek a reklámok és a hírek, és a következő óra végén kisorsoljuk a foci piknik gigantikus fődíját, a Richter Safari Park családi kalandját. Mindemellett, ha unjátok a strandolást, és kőkemény hazai adrenalin bombára vágytok, érdemes lesz figyelni, mert három olyan elképesztő extrém sport helyszínt mutatunk, ahol tutira az egekbe szökik a pulzusotok. A következő órát Teddy Swims és a The Door indítja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejtsd

kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatása.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád.
3: Ne izzadj a helyhiány miatt.
2: Címünk Kecskemét, Halasi út 29.
3: Csak le rá.
2: 0630 944 15 09.
4: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzem. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
5: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kábrázt adják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: 10 000-eket vonzott az avartárlat, modern segítség a mindennapi betegellátásban, az utakon is felbukkanhatnak az őzek. Demeter Tia vagyok. Modern segítség a mindennapi betegellátásban. Rekordösszegű adományt kapott tavaly decemberben a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórház 2-es számú belgyógyászati osztálya az alapítványán keresztül, az egyik legnagyobb fagyasztott pékáru gyártó és forgalmazó vállalatnak köszönhetően. Az egészségügyi intézmény közölte, az adományból többek között 3 betegfigyelő monitort szereztek be, amelyek lehetővé teszik a betegek legfontosabb életfunkcióinak folyamatos és pontos megfigyelését. A kisméretű eszközök hozzájárulnak a gyorsabb és biztonságosabb betegellátáshoz. 10 000-eket vonzott az avartárlat. A Kecskeméti Katona József Múzeum nagyszabású régészeti kiállítására csak nem 45 000-en voltak kíváncsiak. Az egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén című tárlat csak nem 600 napon át volt látható a Cifra palotában. A tárlat az avarok mindennapjait és temetkezési szokásait tárta a látogatók elé, akik különleges leletekkel és történetekkel is megismerkedhettek. A kiállítás alapját azok a nagyszabású feltárások adták, amelyek 2008 és 2025 között zajlottak a Duna-Tisza közén, derül ki a hírös.hu beszámolójából. A tárlat idén elnyerte az év kiállítása 2025 fődíját a nagy költségvetésű kiállítások kategóriájában. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
8: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
7: Ma sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg kissé a felhőzet, napközben számottevő csapadék nem valószínű, de estétől néhol előfordulhatnak futó záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőtől. Élénk lehet néhol a nyugatias szél, itt Kecskemét térségében 32-34 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, elkerülnek majd minket a felhők, élénk szélben 30-31 fok várható a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermegy.

Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a világ bármely részén, ha éppen a rádió1gong.hu oldalon tartotok velünk. Sziasztok! 8,5 perccel járunk 16 óra után. Kormos Zsolt vagyok, elérkeztünk a mai közös vasárnapi vágtánk utolsó felvonásához, a feszültségmérők pedig kiakadtak a stúdióban. Ez itt a mindent eldöntő utolsó óra, hiszen a játékvonalakat rég lezártuk. A kalap színültig telt, de a valódi dráma csak ezután jön. Nem sokára kisorsoljuk a foci piknik a Rádió 1 gongon hatalmas főnyereményét, a 4 fős családi glamping sátoros safari hétvégét a Richter Safari Parkba. Most már nincs helye több üzenetnek. Marad a tiszta izgalom. Szorítsatok, hogy a ti telefonotok szólaljon meg, mert a gép hamarosan kidobja a végső győztes nevét. Mindezen kívül nem sokára hozunk 3 kőkemény hazai extrém sport helyszínt. Addig is feszítsük a húrt igazi mai slágerekkel. Következik Ray és a Where's My Husband? Hey!

Rádió egy gong, fél öt lesz 10 perc múlva. A vasárnapi pihenés mellé itt az életzamata rovatunk. Ha egy kis adrenalin fröccsre vágytok, kezdjétek Makón, a Kárpát-medence leghosszabb szárazföldi csúszdájával. 40 méteren át suhanhattok egy zsákon ülve, de előtte kipróbálhatjátok a makói lombkorona sétány függőhídját és dzsungelhídját a fák között sétálva. És ha már ott vagytok, válasszátok a lejutás leggyorsabb módját, az óriási csőcsúszdán. Ha viszont fékezés nélküli suhanásra vágytok, irányi sátoralja új hely, ahol Magyarország, sőt egész Kelet-Közép-Európa a leghosszabb csövön rögzített bobpályáját próbálhatjátok ki a Zemplén Kaland Parkban. A 2275 méteres úton magatok szabhatjátok meg a sebességet, de akár fékezés nélkül is szágulthattok. Nincs más dolgotok, mint beülni egy fánkba és pörgés-forgás közben magatok mögött hagyni minden hétköznapi gondot. És ha a repülés határok nélkül az álmotok, akkor irány Budapest. Ott is Magyarország első szélcsatornája. Átélhetitek, milyen a lebegés és a szabadesés anélkül, hogy valódi repülőgépből ugranátok ki. Előképzettség nélkül, biztonságos körülmények között, oktató segítségével bontogathatjátok a szárnyaitokat a 9 méter magas csatornában. És ha tehetséget éreztek magatokban, akár szerelemmé is válhat a szélcsatornázás, ami már a önálló sportág lett. Ezek után pedig térjünk vissza a stúdióba, a digitális rendszer ugyanis már Jabában végzi az utolsó simításokat a fődíjsorsolás előtt. Rövidesen időjárás jelentéssel érkezünk, a folytatásban pedig itt van Alex Kenji és a

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a rádió egy gong, fél öt lesz, egy perc múlva. A nagy sorsolás előtt az utolsó háromnapos időjárás jelentés következik. A hőmérők 33 fokot mutatnak, a szél továbbra is mérsékelt marad. Holnap sok napsütés mellett az északi északnyugati szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul. Kedden napközben felhősebb időszakok szakíthatják meg a napsütést, de csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk lesz, a csúcsérték pedig 28 fok körül alakul. Ez volt tehát az utolsó időjárás, és nem sokára érkeznek az útinformációk. Ray Dalton igazi mai slágerével megyünk tovább. Következik a Blood Running.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Itt a Rádió egy gong az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontban a lehajtóág továbbra is zárva van. Röszke felé a le- és felhajtó sem használható. Szintén az M5-ösön a 88-as és a 87-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is félpályás lezárás nehezíti a haladást útépítés miatt. Vezessetek óvatosan! Jó utat kíván a Rádió egy gong! Perceken belül megtudhatjátok, hogy ki nyerte a foci, piknik, a Rádió egy gong akciónk családi VIP belépőjét. Következik Loy igazi mai slágere, a Get Lucky.

0: Igen, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából, Erzsébetet keresem.
0: Én vagyok.
1: Szia! Felkészültetek-e már a ma esti döntő mérkőzésre?
0: Igen.
1: És a spanyol vagy az argentin szurkolók táborát erősíted, illetve erősítitek?
0: Argentina.
1: Argentina. Oké, nem leszünk ettől függetlenül ellenségek. Szerintem szerencsét hozott neked, illetve nektek ez a BB. Nem is akarom túlragozni, megnyertétek a fődíjunkat, egy családi VIP belépőt két felnőtt és két gyermek részére, és egy egyészakás safari glamping sátoros pihenést. Gratulálok!
0: Ó, nagyon szépen köszönöm.
1: Úgy hallom,
0: jól
1: hogy...
0: Jól megleptél.
1: Sikerült meglepni? Hát ez volt a cél.
0: Nagyon.
1: Nagyon örülök neki.
0: Sikerült.
1: De hát vannak ugye kellemes és kellemetlen meglepetések. Ez szerintem inkább az előző, az első kategóriába tartozik. Te is
0: igen,
1: így gondolod?
0: Igen, határozottan.
1: Érezzétek ma nagyon jól magatokat, és ha készülnek képek, nagyon-nagyon szívesen megnézzük őket a Facebook oldalunkra, esetleg feltöltitek, vagy Viberen küldötök belőle néhányat, akkor szerintem imádni fogjuk.
0: Mindenféleképpen, és nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is, hogy itt voltál, akkor jó szurkolást kívánok estére, és rövidesen eldől, tehát, hogy a spanyolok vagy az argentinok a jobbak. Egyébként meg, ahogyan mondani szoktam, hajrá mindenki! Így van?
0: Így van.
1: Lássunk így van. Egy jó meccset, ennél többre nincs szükség.
0: Igen, igen.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk.
0: Köszönöm szépen, szia!
1: Szia! Ezzel a vasárnapi adásunk végéhez értünk. Holnap reggel már Balázsék várnak rátok. 10 órától Faragó Miklóssal rádiózhattok. Velem legközelebb, jövő héten pénteken délután találkoztok. A folytatásban érkezik Kuki, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Legyen szép estétek, sziasztok!

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felkaptam.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejtsd

0: Imre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogass!

0: a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Szűkös a hely az irodába, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz.
5: Nálunk van szabad kapacitás.
4: Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639 441 509.
6: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztró és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovaszki meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
7: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
8: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
9: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A műsor támogatója a Burger King.

Megleptél egy párszor, remélem már minden héten csak ebben lesz részem, várok rád, hisz tudod jól, te vagy nekem már végzett. Micsoda? Mindent átveszelünk, várak este, imádás, hiányzás, szeri, csók baba. Jó, érkezik egy duettenok, fiúk. Az egyik, Warman is my DJ, hogy mondtam, World is my DJ, ez az. Jamina és Tóval Rini együtt a szám címe Feel the Fire itt a rádió egyen, hangjön maximálisan, ha esetleg valaki nem tudta volna, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. De úgy mondtam, jön akkor

ez itt a nagyon jó, csak igazi, ma is legyen, megy az egyik üzenek itt szól, ez egy a közlekedés info, Szekuki, M1-es, M7-es, befelé és kifelé Budaörs után Budapest irányában káosz, mert aszfaltoznak, üdv David! Szerintem inkább az M1-es, nem? Igen,

stylish-en, magyarul 19 óraig mixelek nektek az igazi majságereket. Megszakítás nélkül az egyik üzeneket szól, szia Kuki! A családomnak szeretnék küldeni egy összámot, most voltunk a Balatonon fürdeni, élvezünk a nyarat, imádom őket, köszi Kriszti! Jó pancsizás, Kriszti! Jaj, de jó! Másik üzenet, szia Kuki!

az utunk. A The Sponges, Gotta Move On It. Köszönjük Tomi, Szilvi és Krissi. Krissi. K-R-I-S-I, ez van írva. Annyira nagy a szívem, ha lejátszom nektek, és büszke vagyok, mert én voltam az egyetlen DJ, aki mutattam nektek ezt a zenét, még egyszer mondom mikor, 2025. február. Hoppa, és csak most kezd befutni. Milyen érdekes ez élet, nem? Sponges, és Gotta Move On! Allez, apukikám, indíts be, holé!

grazie, modo, most a zenezit kis portugál hangulat lesz. Irány Brazília, obrigado, hey, Marquinhos, Rafinha. Hát az a mentőkök, ez biztos.

Ez itt a Rádió Vagyok Sok igazi mai slágerrel, még nincs vége, csak az első óra, igen, mert 10-től 19 óraig mixerek újra az igazi mai slágereket nektek, After Party Show Summer Edition.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Art, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
5: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet.

0: vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feri behozza ezt a stúdióba.
3: Hát nem hiszem el. Kaptam egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Neked gyárad van?
4: Vagy fölvásárolta az összes működő modellt.
2: Nem léptem ki a csoportból. Nem léptem ki a csoportból, és akkor meglátod ezt a lila szint, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
3: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. De még egyre nem tudom hova tenni, és erre egy hónapban megbüntetsz egy ilyennel engem. Te tényleg a sátán vagy. Úristen, zseniális.
2: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
3: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
2: Plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-tel.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
5: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: folytatódik az After Party Show Summer Edition magyarul. Mixerek újra 18.30-től 19 óraig az igazi más slágereket nektek. És hamarosan érkezik Accent Don't Leave.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
4: Ez egy jó mondat.
3: Jó mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
4: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
3: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
5: Mihez van kedved?
3: Ú, de jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Mm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
5: mondja
3: enni.
5: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
4: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
3: Hát nem vagyok egy nagy főző.
4: Ez igaz.
3: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez.

0: Ez a mondat, hogy eladob a motorom.
1: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
2: Az
1: igen, összetartja.
2: Az összetart.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió 1!
3: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, az én nevem Médea.
1: De szép neved van, mi újság, hogy vagy? Jól érzed magad? Nyári szünet?
2: Igen.
1: Jó. Igen?
2: Holnap megyünk Görögországba nyaralni.
1: Jaj!
2: És üzenem a családomnak, hogy nagyon szeretem őket.
1: Hát ezt el is hiszem. Melyik városba mentek Görögországban, tudod-e?
2: Rodoszra megyünk.
1: Rodosz, repülőgéppel?
2: Tessék?
1: Repülőgéppel mentek, vagy kocsival?
2: Ja, igen, igen.
1: Repülőgéppel.
2: Ez repülőgéppel.
1: Jó van, lehetséges, hogy én leszek a pilóta, nem félsz?
2: Nem.
1: Jó, oké. Okay. Jó utat kívánok nektek, jó nyaralás, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Cukiság, imádom. Na, érkezik Taylor Swift, a szám címe, a Pelájt itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: kedden.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kívánságműsor, 20 óra ég, kit köszöntsünk most, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na, kinek szurkolsz ma este? Argentina vagy Spanyolország? VB döntő a fociban.
2: Kérek szépen, az egyik festékgyárnak szurkolok, kerítést vesztek.
1: Ezt nem hiszem.
2: Megmaradjon a festék a kerítésen, nem érdekel a foci. Nem tudom bezárni a kaput.
1: Azért, mert festesz a kapu? Hát mi van?
2: Hát csupa festék, nem jó, lehet összezárni, összeragad, akkor nem tudok kimenni reggel.
1: Akkor még egyszer felteszem a kérdés, Spanyolország vagy Argentina? Na?
2: Nem tudom, legyen spanyol.
1: Spanyol, oké, okay, rendben.
2: Az argentinok is jók amúgy.
1: Ráadásul várjál egy piciki, kérten egy ilyen spanyol gulat zene, csokszorok, aztán címe Bambole. Kinek szeretnéd külön festő?
2: Minden riszálósnak. Maradjunk ennyiben.
1: Jó, értettem. Oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél, és vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm. Szia,
1: ciao, ciao, szia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: János, hol értetem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, kérdőterem, elég új a Bibi Rixa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonatot, és én kivarok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao.
2: Ja.
1: Szia-szia! Bibi Rexa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, egy kis cukiság. Szia, hogy hívnak téged?
2: Janka.
1: Janka. Kérte a terem Jennifer Lopez, David Guettával. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Abigailnek.
1: Kicsoda?
2: Abigailnek.
1: Ő kicsoda neked?
2: Testvérem.
1: Testvéred, jó, oké. Hallom, hogy kocsikáztok, jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Szia, szia, hello, hello.
2: Köszönöm,
1: tetsz. Hello, nyugodtan tudsz tégezni engem. Ja, egy kis cuki volt. Ő is cuki, Jennifer Lopez, David Guettával, Save Me Tonight. Én ezzel búcsúzom tőle, telkenek fiúk. A legközelebb jövő szombaton találkozunk 17 óratől. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra, Cookie voltam, sziasztok.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
4: Ez egy jó mondat.
3: Jó mondat, felé. Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
4: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
3: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
5: Mihez van kedved?
3: Ú, de jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél enni.
5: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
4: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánunként miket varázsol az asztalra.
3: Hát nem vagyok egy nagy főző.
4: Ez igaz.
3: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
5: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Disco!

0: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, madame and herman, annesi hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Vasárnap is DJ Junior nélkül, de a rádió egy ilyen igazi mai slágerek szólnak a Diszkosit Radio Show-ban. Bár Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
2: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Mondanám, hogy itt vagyok, de nem vagyok, mert hogy egyébként a viszonyosabb végközép országos találkozó második felvonásán döngetjük a hangfalakat a siófoki aranyparton barátaimmal és kollégáimmal. Úgyhogy ha valaki még nem fáradt, bírja a gyűrődést, akkor találkozunk lenn Siófokon.
1: Ma este is három Immortal Angel korongot hozok, amiből az eredeti hosszú verzió világon egyelőre csak nekem van meg, de nem ezzel kezdünk, hanem Hype-val, Tom korongjával kívánunk kellemes rádiózást itt a rádiógyen, ahol csak igazi mai sláger meg a Diszkosit Radio Show-ban.

0: az Emiliák, Ajtonykák, Ambrusok, Aurák és Eperkék, a szülőnapos pedig a ismerőseim közül Nagy Ferenc, Hírcó Barbara, Dvorák Tamás, Bálint József Marci, Holmária és Karácsony Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Ha bármikor bárkit megbántott a diszkosít, akkor a következő dallal kérünk elnézést, egyébként nem, de jön a Sorry most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger, meg a diszkosít Rádió Show.

0: vagy esetleg egy dögcédula, akkor azzal tudjak szolgálni. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen mindenkinek.
1: Most pedig már is megyünk tovább egy újabb sajáttal, a háttérben Roberto Vini és jó magam Hanvai PG, jön a Sebek mélyét, a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a Disco City Radio Show-ban.

0: is játszom a régi kedvenceket, és aztán én nem megyek át Balatonmária fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciámon Personal Jesus lesz. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én a jövő héten pénteken és szombaton, illetve vasárnap is tekerek. Pénteken mindenkit várok sok szeretettel Veszprémben, szombaton ugyebár Campus Fesztivál Debrecen, rádiógyes rendezvény, utána Perbálon fogok még egy picit szórakoztatni, vasárnap pedig Zalakaroson, és tudti fix, hogy mind a három Email Angel dalt játszani fogom ezeken a fellépéseken. Ma este érkezik az első, az eredeti és hosszú verzióban kizárólag nálam a Bad Times itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Radio Show-ban.

0: jön DJ Junior, de nem zenél, mert hogy én leszek a soros. Én pörgetem majd a kedvenceket itt a rádió stúdiójában, és egy bővebb élménybeszámolóval érkezem majd a hétvégével kapcsolatosan.
1: Ha már a kedvencekről beszélgetünk, akkor mindenféleképpen nálam Magyarország egyik legkedveltebb producere, Imál Angel, ugyebár aki, hát Gangó Bernadett névre hallgat és Angliában lakik. Ma estére a harmadik dal jön tőle, eredeti hosszú verzióban, csak is nálam a világon. Ez nagyon-nagyon fontos. I'm Alive itt a Rádió Egyen, ahol csak

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Utoljára búcsúzunk a héten, meg úgy is, hogy nincs velük a DJ Junior. Jövő héten már lesz. Én azzal, hogy ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hanvai PG voltam, jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Veszprémben, szombaton Debrecenben a Campus Fesztiválon, aztán Perbálon, vasárnap pedig Zalakaroson. Szevasztok!
1: Nekem jövő héten 6 fellépésem lesz kedden Sajó Szentpéteren, egy stepperubik órán zenélek, szerdán egy privát bulin Balatonon, pénteken Kiskunmajsán és Szegeden lépek fel, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Alsóörsön a szokott helyen. Itt este 8-tól 3 órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át Balatonmárja fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciámon Personal Jesus lesz. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon. Köszönjük a figyelmet, én Bárány Attila voltam, ennyi lett volna már a diszkósit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát, mert tele lesz isteni zenékkel, ezeket két DJ válogatja. Először Phil Cox, aztán pedig majd Break Lake. Na Phil Cox, induljunk el!
1: Szerencsére ki lehet mondani, hogy újra egyre több house zenét tudunk játszani, ugyanis hála jó Istennek,

0: 89-es.
1: Egy nagyon ízléses house feldolgozás iszonyatosan jól elkapta a vidám hangulatot és a house zenének megragadta mindazt a részét, amit nagyon-nagyon szeretünk. Block and Crown és a Pump Up the Jam itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban ezen.

0: Virtbox a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mi a most.
1: Minden szettemben vannak úgynevezett átvezető trackek, amiknek az a feladata, hogy kicsit segítsenek nekem megcsinálni a stílusváltást itt a rádió műsoron belül. Lehet érezni, hogy feszesítünk, és ez még csak a kezdet. Clooney-val és a Half Deep Are Your Dreams-el. Itt a rádió egyen a World is My Radio Show-ban. Let's go!
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show. Vasárnap este zseniális zenék jönnek 10 után is. Például Tame Impala és a Dracula, vagy éppen Gordo és a Loco Loco. Úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

éppen most utaztok nyaralni, vagy most jöttök vissza, vagy csak otthon vagytok, lazulnátok egy kicsit, nagyon jó helyen vagytok. Csak is olyan zenéket hoztam magammal, amiktől garantáltan nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine radio show.

0: hiszen előszeretettel játsszák egymás dalait, úgyhogy Wilcox összeállításában most jön Antonio.
1: Antonio barátom, Rádió 1-es DJ kollégánk folyamatosan ontja magából a jobbnál jobb verziókat különböző klasszik slágerekből. Most a Cosinhez és a Hágyúhoz nyúlt hozzá. Én ezt először egyébként a Rádió 1-es Dunapart Festen hallottam. A Rádió 1 színpadán dübörgött először élőben, és óriásit szólt. Egyből elkértem tőle, és most itt le is játszom nektek. Következzen tehát Cosin és a Hágyú Antonio remixében itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Ismét egy tökéletes dance sláger Medúzáéktól. Ez volt a Don't Wanna Go Home a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: Nagyon izgalmas, amikor úgy készít az ember feldolgozást, hogy egy zenének a dallamát használja, legalábbis a dallammenetének egy részét, és valami teljesen újat, egy új hangzást, új énekkel, valami újat próbál belőle varázsolni. Itt született meg tőlem a Sundown, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek. Írjátok meg kommentben, ez a

0: A Third Is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött is nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. Én biztos vagyok abban, rengetegen fogjátok maximumra tekerni a hangerőt, ez itt egyszerre régi és egyszerre új.
1: deadmau5 nagyon nagy kedvenc előadóm, aki következik most egy régebbi trackjével, de nem az eredeti verzióban, ugyanis készült belőle egy Rinzenféle feldolgozás. Nekem nagyon tetszik, 2026-ban szerintem körülbelül így kell hozzányúlni egy dalhoz. Írjátok meg ti is a véleményeteket, ez a Third Is Mine Radio Show, és a rádió.

0: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
2: Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Szenda és Fisher pontosan ilyen.
1: Most jön Fisher és a Tons and I közös zené a Fever. Az ausztrál páros egy karakteres house tracket hozott össze, amelyben Fisher klubos hangzása tökéletesen találkozik Tons and I egyedi vokájával. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Vasárnap esténként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Bricklék a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mi jön most.
1: Jön David Guetta és Jennifer Lopez közös zenéje a Save Me Tonight, a francia világsztár producer és amerikai popikon egy energikus dance trackben egyesítették erejüket, amely tökéletesen ötvözi a fesztivál hangulatot Jennifer Lopez karakteres vokájával. Ez jön most a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Egyik legnagyobb sláger 2026-ban Alex Kenji és a Bumble vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk. Bricklake, mi lesz a legutolsó?
1: Zárásként az amerikai tehetség Ellen Ortin kellemes nyárba illő Progressive House műfajú zenéjét hoztam el nektek. Ez az Out of Body. Ezzel zárom a mai mixem. Érdemes velünk maradni a végéig.
0: Úgyhogy tegye mindenki ezt. Bricklake, nagyon köszi ezt a ma estét. Jó pihenést!
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Teljes mai adást visszatudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, nyugalom! Továbbra is mindenki jó kezekben van, mert hogy a World is Mine után sem állunk, meghozom az igazi mai slágereket egymás után, nem dumálok, és ilyen nagy kedvenceket indítok, mint Martin Garrix és a Butterflies, ez jön a rádió egyen.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Terry Swims után Sam Feld, akinek feltett szándék, hogy olyan dalokat készítsen, amiket jó dúdolni, és szerintem ez neki sikerül. Ezzel a dallal is ez bizonyítja, és ezt ki is próbálhatjuk most. Sam Feld, Rosaline és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten pedig jön a Campus, ne feledjük, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-el minden komoly fesztiválon ott vagyunk, minden nagy bulit mit csinálunk. Az összes Rádió 1 DJ-t visszük, minden info ezzel kapcsolatban a radio1.hu-n. Még pedig az Offenbach, Norbert J. Martinnal az Overdrive, amit indítok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig 2 óra után, de 2, ne siessünk, 1 óra után egy picivel, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Szóval jön az a dal, amire mindenki felkapta a fejét, amikor kijött a hír, hogy együtt dolgozik újra David Guetta és Jennifer Lopez. És igen, jogosan, mert egy óriási a dal. Save Me Tonight. Ezt indítom a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a lehető legnagyobb változatosságban a hazai élvonal, ahol a Walmar és Manuel után itt a nemzetközi élvonal, a Taylor Swift, és hát ebben aztán nincs túlzás, a világ egyik legkeresettebb énekesnője. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of Ophelia, amit indítok picivel fél kettő előtt itt a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger. Megy a Rihanna, akit a nagyon régóta várjuk már az új dalokat. Tavaly is azt nyilatkozta a férje, hogy készíti. Hát igen, jó lenne már szépen lassan. Én viszont Dua Lipa, aki tényleg készíti. Az aktuális kedvencünk a Training Season, amit már is

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Freddy és Lóczi Begi a Rádió egy DJ-je az igazi mai slágerrel. Begi is ott lesz jövő héten, sőt már igazából ezen a héten a kampuszon, a Rádió Stage-en. Óriási bulizunk megint. És itt egy igazi nyári kedvenc, hogy ezt már építsük. Alex

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.